0: Ez a Sunshine FM, a legklasszabb dolog a napodban.
1: Alszik a város, míg ébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Két katona halt meg szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Mintegy 14 milliárd forintnyi vitatott költekezést tárt fel az agrárkamarai átvilágítás. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedést. A látásviszonyok még jelentősen korlátozottak. Erre is nagyobb figyelemmel legyenek a közlekedők. És szombat reggel a piaci napra való tekintettel igen nagy forgalom a 38-as számú főútvonal Tokajút Vásártérnél. A megállásra várakozással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék. Igen sok volt a baleset az elmúlt 24 órában a vármegyék területén, gyakran fordultak elő főútvonalon közúti közlekedési balesetek. Ma nem kell fizetni parkolásért, viszont a megállásra vonatkozóan úgy álljanak meg, hogy a szabályokat tartsák be, tilosba semmi esetre se. A nagybani piac, illetve a Vásártérnél több mozgáskorlátozott részére kialakított parkolóval, de arra csak a jogosultak állhatnak be. Nyilvánvalóan a kihelyezett kressztáblákat vegyék figyelembe, és az útépítési munkaterületeknél hétvégén is érvényben vannak a kihelyezett közúti kressztáblák. Köszönöm az önök figyelmét, további jó utat és balesetmentes szép hétvégét!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Két magyar katona vesztette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okokból vetett véget életének, egy 41 éves katona pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A miniszter tájékoztatása szerint egyiküknél sem volt korábban ismert egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Mindkét haláleset pontos körülményeit még vizsgálják. Több mint 34 milliárd forintnak megfelelő svájci támogatásból valósulhat meg 10 magyarországi intézkedés 8 különböző területen. A több mint 87 millió svájci frankos programról Baka András köztársasági elnök és Guy Permelin svájci államfő New York-i találkozója után adott tájékoztatást a Sándor Palotában. A forrásból többek között az energiahatékonyságot, a szakképzést, az egészségügyet, a kutatásfejlesztést és az emberkereskedelem elleni küzdelmet támogatják. A két államfő arról is megemlékezett, hogy Magyarország és Svájc csaknem napra pontosan 80 éve állította helyre a diplomáciai kapcsolatait. Mintegy 14 milliárd forintnyi vitatott költekezést tárt fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása, ezt közölte Zoltán Péter miniszteri biztos. Tájékoztatása szerint az összegben politikai célú kiadások, kommunikációs és rendezvényszervezési szerződések, valamint megkérdőjelezett személyi juttatások is szerepeltek. A vizsgálat szerint a kamara külföldi demonstrációkat is finanszírozott, és választási időszakban politikai szereplőkhöz kapcsolódó kiadásokat is vállalt. A miniszteri biztos most közölte, átalakítják a szervezet működését, és évente mintegy 11 milliárd forinttal csökkentenék a működési költségeket is. Mintegy 14 milliárd forintnyi vitatott költekezést tárt fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása, ezt közölte Zoltán Péter miniszteri biztos. Tájékoztatása szerint az összegben politikai célú kiadások, kommunikációs és rendezvényszervezési szerződések, valamint megkérdőjelezett személyi juttatások is szerepeltek. A vizsgálat szerint a kamara külföldi demonstrációkat is finanszírozott, és választási időszakban politikai szereplőkhöz kapcsolódó kiadásokat is vállalt. A miniszteri biztos most közölte, átalakítják a szervezet működését, és évente mintegy 11 milliárd forinttal csökkentenék a működési költségeket is. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, ha az országgyűlés elfogadja a Tiszapárt három képviselőjének törvényjavaslatát, a tervezet szerint Szenteste bekerülne a hivatalos munkaszüneti napok közé, és főszabály szerint az üzletek többsége is zárva tartana. Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, benzinkutak, valamint egyes pályaudvari és repülőtéri boltok. A javaslat a kihirdetését követő napon lépne hatályba, így elfogadása esetén már 2026. december 24-e is munkaszüneti nap lehetne. Akár 5000 embert is érinthet a politikai és állami vezetőkre tervezett új vagyonosodási vizsgálati rendszer. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott javaslat szerint a NAV egyedi kockázatelemzéssel vizsgálná. Többek között az országgyűlési képviselők, miniszterek, államtitkárok és kormánybiztosok, valamint meghatározott hozzátartozóik vagyongyarapodását. Az adóhatóság, más szervek, akár külföldi hatóságok adatait is felhasználhatná. Ha adózási szabálytalanság vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, további eljárás indulhat. A tervezet végrehajtásához várhatóan 50 új adóellenőrre lenne szükség, a társadalmi egyeztetés pedig szeptember 30-áig tart. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. 10 vidéki mikrotérségben, köztük Nyírbátor térségében hozzák létre a helyi fejlesztési testületeket, amelyek a térségi stratégia kidolgozásában, a projektötletek összegyűjtésében és értékelésében vesz majd részt. A kísérleti programban mikrotérségenként 1 milliárd, összesen 10 milliárd forintos fejlesztési kerettel számol a kormány. A testületekbe térségenként 10 tagot választanak nyílt pályázaton, jelentkezni pedig október 7-ig lehet. A tervek szerint 2027 februárjában a helyiek is véleményt nyilváníthatnak a támogatandó fejlesztések sorrendjéről. Már igényelhetők a tanulói notebookok a Kréta rendszerben. Az idei tanévben elsősorban az 5. és 9. évfolyamos diákok kaphatnak eszközt, amelyet tanulmányaik végéig használhatnak. A Klebersberg központ szerint a programban eddig 579 ezer notebookot osztottak ki, ebből 524 ezeret diákok kaptak. Idén sok esetben korábban visszaadott, majd alaphelyzetbe állított gépeket osztanak újra. Az igényt szeptember 17-től a tanuló törvényes képviselője jelezheti a Kréta rendszerben. A programban egyébként országszerte több mint 3000 iskola vesz részt. Szeptember 30-án éjfélig pályázhatnak az óvodák a Zöld Óvoda, a címmegtartó Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda címre.

fórumot kell feltölteni. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 órás vagy akár több évre szóló is. A fejlesztés hosszabb távon egyes uniós ügyintézések egyszerűsítését is lehetővé teheti. Rendkívüli parlamenti ülést hívnak össze hétfőn délelőtre a mentelmi ügyek miatt. Ezt jelentette be Magyar Péter. A mentelmi bizottság már reggel 7:30 tárgyalja Hankó Balázs, Seszták Miklós és a miniszterelnök ügyét. A legfőbb ügyészség mindhárom politikus mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs esetében az NKA ügy, Seszták Miklósnál a volán buszbeszerzésekhez kapcsolódó eljárás, Magyar Péternél pedig egy 2024-es szórakozó helyi incidens miatt folyik eljárás. Magyar Péter korábban maga is azt kérte, hogy a parlament mielőbb függessze fel a mentelmi jogát. Ütlenkezelés gyanúja miatt tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércégénél, a nyomozók a társaság könyvelőjénél és egy volt külföldi tisztségviselő utolsó ismert magyarországi címén is kutattak. A rendőrség szerint a cég havonta több mint bruttó 3,5 millió forintot fizetett a jelenleg nemzetközi körözés alatt álló férfinak, aki az eddigi adatok alapján alig végzett tényleges munkát. Iratokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint tanukat is kihallgattak. Az Alapjogokért Központ közölte, álláspontjuk szerint minden tevékenységüket jogszerűen végezték. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumokban. A törvénymódosítás alapján a jelenlegi főigazgatók és kancellárok megbízatása december 31-én ér véget, 2027-től pedig már egy főigazgató felel a centrum szakmai és törvényes működéséért is. A kancellári pozíció megszűnik, ugyanakkor szakmai főigazgató helyettes segíti majd a vezetők munkáját. Az új főigazgatói állásokra országos pályázatot írnak ki. A tervek szerint október 15-ig lehet majd jelentkezni, a kiválasztási folyamat pedig december elejéig tart. Az új vezetők pedig január 1-én kezdhetik meg munkájukat. A 27%-os áfa jelentős csökkentését sürgeti a hazai zenei élet több meghatározó intézményének vezetője. A FONO, a Budapest Music Center és az A38 képviselői egy budapesti szakmai beszélgetésen arról beszéltek, hogy az élőzenei klubok működését a magas adóteher, a növekvő költségek és a kiszámíthatatlan finanszírozás is nehezíti. A résztvevők kiszámíthatóbb kulturális támogatási rendszert és a független műhelyek nagyobb autonómiáját is szorgalmazták. Külföldi példaként olyan modelleket említettek, amelyek a zenei klubokat kulturális intézményként kezelik. Jelentősen tovább drágulhat az autók olajcseréje. Egy debreceni szerviz tapasztalatai szerint a motorolajok ára az elmúlt fél évben már több mint 10%-kal emelkedett, és további drágulás várható. Egy jobb minőségű motorolaj literje jelenleg nagyjából 4-6 ezer forint, így egy átlagos olajcsere teljes költsége 30-50 ezer forint körül alakulhat. A debreceni szakember szerint akár további 30-40%-os áremelkedés is elképzelhető. A háttérben elsősorban a nemzetközi ellátási problémák és a szintetikus motorolajok alapanyagának jelentős drágulása áll. Szeptember 30-án éjfélig pályázhatnak az óvodák a Zöld Óvoda, a címmegtartó Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda címre. A program azokat az intézményeket ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot és a környezeti nevelést a mindennapi óvodai élet részévé teszik. Ilyen például a kertgondozás, a komposztálás, a szelektív hulladékgyűjtés vagy a természet megfigyelése. A pályázat célja, hogy már kisgyermekkorban erősítse a környezettudatos szemléletet. A jelentkezéseket kizárólag online a zöldovoda.hu pályázati felületen lehet benyújtani. Év végére elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munkacímmel készülő dokumentum külön foglalkozik majd a digitális környezettel, a közösségi médiával és a mesterséges intelligencia oktatási használatával is. Készül egy új nemzeti alaptanterv is, amelyet a miniszter szerint csak alapos előkészítés és kipróbálás után vezet. Be. Emellett országos szövegértésfejlesztési programot is indítanának. Lannert Judit hangsúlyozta, az új rendszert pedagógusokkal, diákokkal, szakmai és szülői szervezetekkel közösen alakítanák ki. Szigorúbban ellenőrzi az elektronikai termékek energiacímkéit a fogyasztóvédelem. A kormányhivatalok idén az okostelefonokra, táblagépekre, televíziókra és monitorokra koncentrálnak, és nem csak a boltokat, hanem a webáruházakat, reklámokat és promóciós anyagokat is vizsgálják. Az intézkedést a tavalyi tapasztalatok is indokolják. A hűtők, fagyasztók és bortárolók ellenőrzésekor ugyanis a webáruházak 63%-ánál találtak problémát, míg a hagyományos üzleteknél ez az arány 33% volt. A hatóság azt ellenőrzi, hogy a vásárlók

0: minden szükséges energiahatékonysági információt megkapnak-e. Már igényelhetők a tanulói notebookok a Kréta rendszerben. Az idei tanévben elsősorban az 5. és 9. évfolyamos diákok kaphatnak eszközt, amelyet tanulmányaik végéig használhatnak. A Klebersberg központ szerint a programban eddig 579 ezer notebookot osztottak ki, ebből 524 ezeret diákok kaptak. Idén sok esetben korábban visszaadott, majd alaphelyzetbe állított gépeket osztanak újra. Az igényt szeptember 17-től a tanuló törvényes képviselője jelezheti a Kréta rendszerben. A programban egyébként országszerte több mint 3000 iskola vesz részt. Az Alzheimer-kór korai felismerését segítő vértesztet fejlesztenek szegedi kutatók. A Farmakoide Kft. A Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont közös fejlesztése egy SIDNICHEM 3 nevű biomarker mérésével segítheti a fokozott kockázatú betegségek korábbi azonosítását. Az Európai Bizottság Innovációs Radar programja a fejlesztést már piacra kész szintűnek minősítette, a piaci lehetőségeket pedig nagyon magasra értékelte. A kutatás jelenleg egy uniós programban folytatódik. A következő lépés a piacra lépés előkészítése és a szükséges finanszírozás biztosítása. Ezek voltak a térség legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. Sergio Mulo szövetségi kapitány együttese október 15-én csütörtökön 18 órai kezdettel Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoportgyőztesek és a 4 legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra. A DVSC Skyline játékosai közül 7 kaptak válogatott meghívót erre a hétre. A magyar keretben szereplő debreceni trió az EHF Eurocup 4-es döntőjére készül, a többiek tesztmeccseket játszanak. Juhász Kata, Petrus Mértil és Túlvízi Petra a magyar válogatottal készül, a mieink a hétvégén Bukarestben lépnek pályára. Golovin Vladimir szövetségi kapitány és Szilágyi Zoltán másodedző együttese szombaton 13 óra 15 perckor Norvégia ellen játszik az elődöntőben, míg a másik ágon 16 órakor dán-román meccset rendeznek. Vasárnap a két vesztes a bronzéremért, a győztesek pedig az Eurocup trófeáért küzdenek. Debrecenben játsz a Nemzetek Ligája labdarúgó mérkőzéseit az izraeli válogatott, amely 2026. szeptember 27-én vasárnap az ír labdarúgó válogatottal, október 1-én csütörtökön a koszovói nemzeti csapattal mérkőzik meg a Nagyerdei stadionban. A mérkőzésekre kizárólag online jegyvásárlás lehetséges, melyet az izraeli labdarúgó szövetség megnyitotta a magyar szurkolók részére is. A helyi érdeklődők számára jelenleg a C3-as szektorban érhetők el jegyek. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene. Lélia!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszatér az új lakások áfája 27%-ra. Megszüntetik a pedagógusok kötelező központilag szervezett képzéseit. 9,3 milliárd forintos forrást biztosít a kormány az országos fogyatékosságügyi programra. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Visszatér az új lakások áfája az 5%-os kedvezményes kulcsról a 27%-os mértékre 2027-től, ám ez nem hoz automatikusan ugyanakkora áremelkedést, derült ki a Dunahouse elemzéséből. A szakértők szerint a magasabb adókulcs egy lassuló és árérzékenyebb ingatlanpiacot ér el, így a fejlesztők nem tudják majd teljes egészében a vevőkre hárítani a többletköltségeket. Azoknál a beruházásoknál pedig, amelyek építési engedélye idén december 31-ig véglegessé válik, a kedvezményes 5%-os áfa egészen 2030 végéig érvényesíthető marad. A korábbi diszkriminatívnak ítélt eljárás helyett egy-két héten belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a korábbi szabályozás szakmai egyeztetés nélkül sorolta inaktív státuszba a magasabb testtömegindexű betegeket a várólistákon, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelentett. Az új elv alapján a döntés közvetlenül az operatív tímek és a kórházak kezébe kerül, a bonyolultabb eseteket pedig a kijelölt centrumkórházak látják majd el. Elfogadták az országos fogyatékosságügyi program két éves intézkedési tervét, amelyre összesen 9,3 milliárd forintos forrást biztosít a kormány. A program fő célja a befogadó társadalom és az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, valamint a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatása. A keretösszeg legnagyobb részét lakhatásra és rehabilitációra fordítják, de jut forrás a kulturális intézmények akadálymentesítésére, a magyar jelnyelv oktatására, módszertanának kidolgozására, a segítőkutyák képzésére, valamint civil szervezetek és szülősegítő szolgáltatások támogatására is. Megszünteti a pedagógusok kötelező központilag szervezett tartalmi megújító képzéseit a kormány, hogy megszüntesse az ideológiai befolyásolást és alkalmazkodjon a helyi igényekhez. A készülő kormányrendelet szerint a gyakornokoknak a jövőben nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, az iskolák pedig normatív támogatásból saját belső képzéseket is szervezhetnek. A reform második ütemében a piaci alapú szabadon választható kurzusok is visszatérnek a rendszerbe, amiben a szakképzési és a bölcsödei dolgozókat is bevonják. 38 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MOL-ra a májusi halálos tiszaújvárosi robbanás miatt. A vizsgálat súlyos biztonsági hiányosságokat tárt fel, a telephelyen nem álltak rendelkezésre olyan berendezések, amelyek időben jelezték volna a veszélyes technológiai állapotot és megszakították volna a folyamatot. A pénzbüntetés mellett a hatóság teljes körű rendszerfelülvizsgálatra és kockázatértékelés kiegészítésére kötelezte a céget. A május 22-én történt tragédiában egy 37 éves műszakvezető helyettes életét vesztette, négyen pedig súlyosan megsérültek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton napközben térségünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, délutára 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: I wanna get numb and forget where I'm from. 'Cause looking in your eyes, like looking

0: Betető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Te is kicsit késve szálltál ki az autóból, rohantunk itt majdnem fel a parkolóból. Egyszerre. Így van, majdnem egyszerre érkeztünk, sorompó éppen lezárult, mire az enyém már nekem már nyitódott. Te még tulatgattál. Tehát amikor van 10 üres hely, és látod, hogy egy nő egy nagy autóval próbál beállni.
2: Ez nagyon csúnya. Azért, mert megigazítottam, hogy a vonalhoz tökéletesen álljak, mert amúgy nem szoktam erre figyelni.
1: Olyan cuki volt, 10 üres parkoló, és előtte is, meg mellette is.
2: Igen, de sokkal gyorsabban beállok, a több az autó. Tehát nem tudom, miért.
1: Mert jobban koncentrálsz.
2: Igen, most nem
1: érdekel. Nagy üres hely, és elvisz a hely.
2: Amúgy most úgy éreztem, hogy ez enyém a világ.
1: Igen.
2: Odállok, ahova akarok.
1: Aztán utána rájöttél mégsem.
2: Bambusz világnapjáról annyira sokat nem fogunk beszélni, azon kívül, hogy ez tényleg egy nem.
1: Mert nem egy őshonos növény.
2: Megtartott világnap. Nem, de amúgy meg sokan tartanak otthon ilyen szerencse bambuszt is. Aha. Mert van, gondolom te nem, de nem baj.
1: De van egyébként.
2: Van szerencse bambusz.
1: Miért nem kell, úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok.
2: Nem. Ezen nem gondolkodtam, nem.
1: Tehát úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok. Hát neked biztos nincs szerencse bambuszodon.
2: Nem, az nekem.
1: Elég szerencsétlennek tűz.
2: Vagy ha van is, valaki leátkozta a szerencse bambuszomat.
1: Na, Mária, vagy ha valamiben majd szerencsétlenkedsz, majd ezt fogom mondani. Mara, elvitték otthonról a szerencse bambusz.
2: És tényleg ellopták. Van egy pasas.
1: Na, hol? Kanadában?
2: Igen. És elment túrázni.
1: Kanadában?
2: Igen.
1: És
2: elment túrázni.
1: Figyelj már ide, tehát hogy az, aki igazán híró, az 6 napig kaja nélkül is kibírja.
2: Ő nem bírta, ő megette a hernyót.
1: Én megkérdeztem egyébként a mesterséges intelligenciát tegnap, a Liz Bogart ajánlja, meg a keleti vándorsáskát, a többi annyira nem oké.
2: És az baj, ha nyugatról jön?
1: A nyugati vándorsáska?
2: Igen, most hát onnan tudom megkülönböztetni.
1: Haldokló nyugatról mit hoz nekünk. Na, ez például, nézd meg, a fekete a lisztbogár, a másik még a lisztkukac. De a lisztbogár az már nekem nem szimpatikus.
2: Nekem sem szimpatikus, nagyon fekete, és nagyon kemény.
1: Még a lisztkukacot még úgy, mit tudom, azt mondod, sült krumpli. Egy elcseszett sült krumpli.
2: Hát igen, ha nagyon hunyorgok, akkor elhiszem.
1: Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
3: Bezzeg a mi időnkben.
1: Há, igen, ezt egyre többet mondod.
3: De tényleg jobb volt.
1: Ez az abszolút öregség, csak igen, szólok már.
3: Igen, ez a Muppet Show-ban a két
1: igen,
3: öreg.
1: Tök mindent, mint mondasz.
3: Így beülünk egymáskor, mint a két öreg. Emlékszel, ügyek, hát azok a mai
1: fiatalok. Most nézd meg, mert csináljuk.
3: De most őszintén.
1: Mert ezeknél volt.
3: Nem jobb volt. Tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak.
1: A fiatalnak lenni jobb volt, Laci. Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
3: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korba, visszamennél?
1: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
3: így van, oké.
1: Ne viccelődjünk.
3: Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiek.
1: Te a morgós öreg vagy? Te az morgós öreg vagy? Nem, én meg ez a... jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarok
3: mutatni. Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
2: Úgy éreztem most

0: van, mintha egy nyugdíjas klubba lennék.
1: Két boomer.
0: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a derek.
2: Van ilyen?
0: Hogy ne, egész nap ülök a székbe.
1: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
0: Már nem ültél egész nap a székbe.
1: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó reggelt, jó sportolást, mi újság a sportvilágában, Laci?
3: Hát nem irigylem a német focistákat, Jürgen Klopp lett a szövetségi kapitány, és azért jó néhány szigorú intézkedést azonnal bevezetett a nemzeti csapatnál, meg a válogatottnál. Például ilyen a pontosság, alapvetően elvárható lenne egy játékostól, hogyha 7-kor kezdődik a meccs, akkor jelenjen meg 7-kor, és ne 8-kor érkezzen meg, de nem erről van szó, hanem inkább arról, hogy az edzőtáborban van nekik ilyen, hogy közös vacsora például. És eddig az volt, hogy a szállodában, mint ahogy megadják neked is a periódust, ha a szállodai szobában laksz, hogy azt mondják, hogy vacsora 7-től 9-ig. Náluk is így volt, és akkor mindenki...
2: 7 óra 1-től 7 óra 2-ig kell megérkezni.
3: Most meg ez így van. Pontosan egyébként azt mondta, hogy nem, ott mindenkinek kötelező ott lenni, és egyszerre fogunk vacsorázni, mert hogy ez is egy közösségépítő program, hogy együtt elszel a többiekkel, és nem pedig különcködsz, vagy kette-hárman kis csoportokban vannak. Egyébként Jürgen Klopp dolgozott együtt annak idején Bódog Tamással a Nyíregyháza edzőjével, és hát már ott is voltak nála ilyen szigorú intézkedések. Én emlékszem arra, amikor Bódog Tamásnak megszületett a gyereke, ikrei vannak egyébként, és egy évesek voltak, és szeretett volna hazamenni az első születésnapra, és Klopp így ránézett, és ennyit mondott, hogy nekem már 18 éves a gyerekem, és még soha nem voltam ott a szülinapjukon. Tehát, hogy ha meccsnap van, vagy valami van, akkor nincs olyan, hogy neked menni kell. Szóval elég szigorú ilyen szempontból. Ugyanakkor meg tud a játékosok nyelvén beszélni, tehát tudja őket motiválni, meg az a taktika, amit kitalált, az hatékony lehet a
2: németeknél is.
3: Hát nem csak ez. Például az, hogy fodrász nem mehet be mostantól az edzőközpontba. Eddig a játékosok előszeretettel behívták az edzőtábor során a saját fodrászukat, bement 2-3 naponta vagy hetente megigazította a haját egy-egy játékosnak, azt mondta, jó, fodrászhoz mindenki menjen el az edzőtábor előtt, aztán majd utána vége. Most már emlékszem, hogy annak idején miért jött divatba az a Bundesliga frizura, emlékszel? Mindenkinek hosszú jött.
2: Hát mert nem volt fodrász.
3: Sokáig voltak edzőtáborban, hát nem tudtak mit csinálni, és akkor megnőtt a hajuk. Így jött divatba.
2: Jó, de 3 évi katonasságban, nem edzőtáborban.
3: Igen, hát Kloppnak is akkor a szakálla akkor nőtt meg valószínűleg, nem volt borbé. Telefont is tilos használni mostantól a német válogatott edzőtáborában, meccsnapokon. Tehát egyébként lehet, de azt mondta, hogy eddig bevett szokás volt, hogy amíg a masszás zajlott, vagy masszőrpadon feküdt a játékos, nyomkodta a telefonját, vagy amíg olyan feladat volt, ahol nem volt rá szükség, akkor ott, vagy ülve kellett, vagy bármi, akkor azokat használta. Nem, most aznap reggel, amikor meccsnap van, mindenki leteszi szépen a telefonját.
2: Kitisztul az elméjük. És nem lesz az, hogy tele van ingerrel.
3: Igen.
2: Stimulálja az agyukat.
3: Meg hát inkább a meccsre koncentrálnak. Igen. Csak bármilyen külső információ jöhet, esetleg vele kapcsolatban olvas egy olyan posztot, ami nem teljesen jó. Sajnos Angliában már külön pszichológusok foglalkoznak, főleg a fiatal játékosokkal, akik nehezen viselik azt, hogy őket szidalmazzák például kommentekben, hozzászólásokban, stb. Sokszor indokolatlanul, és hát ezt nem nagyon tudják kezelni. És amikor már volt, aki gyilkossága, vagy azzal fenyegettek, hogy elkapják az utcán, megölik, rivális szurkoló tábortól jöttek az üzenetek, szóval nem egyszerű ezt feldolgozni, és én azt gondolom, hogy ebben teljesen igaza van Kloppnak. A fodrásznál is, a telefonnál is, a közös vacsoránál is, ezek teljesen olyan döntések, amik csodálkozom, hogy eddig nem volt.
2: Igen, nagyon fura, hogy mindenre odafigyelnek, de hogy a fodrásztól miért tartanak, hogy esetleg beléjük vág, vagy információt ad át, mert
3: hát
2: akkor le kell
3: ragasztani a figyelmet. Tehát, hogy most nem tudom. Tehát nyilván lehet, bemehet egy olyan fodrász az ellenféltől, most Hollandiával játszanak. Bemegy egy holland fodrász, az úgy nézett ki, mint Koeman, nem? De a hajat nem tud vágni, de egyébként meg mégiscsak egy sok fordál.
2: Koeman ott itt.
3: Igen, igen. Ha már Németország, akkor a Wolfsburg-a szerződés bontott Christian Eriksen, nem tudom, emlékszel rá, a dán focista, ő esett össze annak idején, és újra kellett éleszteni válogatott meccsen, azt hiszem a finnek ellen, és 3 hónapja megint rosszul lett, és megint elveszítette az eszméletét, neki már egy beépített ilyen defibrillátorra van, ami azt jelenti, hogy ha leáll a szíve, akkor automatikusan ez újra indítja, de most rossz jelet küldött, és rosszkor adott jelet, és ezért lett rosszul, és ájult el, most nem állt le a szíve egyébként, most ez a ketyere működött rosszul, viszont 34 éves és szerződést bontott a Wolfsburggal, jelezvén, hogy nagy valószínűség szerint befejezi pályafutását. Most már másik csapathoz nem igazolhat, miután lejárt az átigazolási időszak. Benne van, hogy hazatér majd az Odenzéhez, a saját nevelőklubjához, és ott fejezi be esetleg pályafutását. Ő még érzett annyi erőt magában, hogy focizzon, játszott nagyon sok nagy csapatban, tényleg Manchester United-től az Interen át, De hát én azt gondolom, az élet mindennél fontosabb, mint az, hogy a pályán halljon meg.
2: Igen, úgyhogy... de még túl fiatal ahhoz, hogy itt azt mondja, hogy akkor elengedi az életet.
3: Így van. Úgyhogy szerintem ez egy észszerű döntés a részéről, és sokan azt várják, hogy bejelenti majd tulajdonképpen azt, hogy befejezi a pályafutását. Nem fejezte be viszont Hashimi, Fariba Hashimi, róla nem nagyon hallhattál, miután egy afgán kerékpáros hölgyről van szó. És hát neki volt egy nagy álma, hogy ő szeretne nagyon jól szerepelni majd kerékpáros hölgyként, csak hát a tálib rendszer afgánoknál, Afganisztánban elég szigorú a hölgyeket illetően, ők nem tanulhatnak, nem sportolhatnak, nem vehetnek részt különböző dolgokon. Nem, meséltem neked, hogy volt olyan tábornoknak a lánya, aki egyébként tanult kint, és nem volt hajlandó viselni ezt a teljes fejet eltakaró kendőt, meg mindenfélét, és akkor savval öntötték le, mert hogy annyira ragaszkodnak ilyen régi hagyományokhoz, és például azt sem engedték, hogy sportoljanak, ez a hölgy pedig kerékpározik. És hát volt egy nagy álma, hogy már pedig ő világhírű kerékpáros lesz. Most az Ázsia játékokon ezüstérmet szerzett, de azt mondta, hogy úgy kellett edzenie, hogy sokszor férfinak öltözött. Hogy ne vegyék észre az úton, hogy ott kerékpárral egy hölgy közlekedik, mert nem lehetne neki versenykerékpároznia. Na most végül az lett, hogy elment az országból, és így tudott külön edzeni, de elmesélte ezt a történetet, hogy bizony kőkemény időszak volt a háta mögött, de nem akarta feladni az álmát.
2: Hihetetlen, hogy 2026-ban még mindig vannak a világnak olyan pontjai, ahol görcsösen tiltakoznak a nyugat mocska ellen, azaz, hogy a nő is egyenrangú, egyenjogú.
3: Hát nagyon sok helyen nem vezethetnek autót.
2: Egészen hihetetlen, döbbenetes számomra.
3: Igen, külön szektor volt például a bizonyos helyeken, főleg az arab világban a nőknek a foci meccse. Nem járhattak eddig foci meccsre, most már járhatnak, de a gyerekeknek, nőknek egy külön szektort jelölnek ki, tehát nem lehet úgy, hogy a férfiakkal elvegyülve. Tehát sok helyen van ilyen is. Úgyhogy gratulálunk ennek a hölgynek, meg a kitartásának, hogy csak elérte az álmát. Hát egyelőre ezüstérem, de lehet abból még arany is ezek után, hogy milyen sok nehézségem ment keresztül.
2: Igen, ez egyébként egy nagyon jó tanács lehet minden nő számára, aki úgy érzi, hogy nehéz az élet, hogy örülj, hogy nem az arab világban vagy.
3: Igen,
2: nő.
3: Vagy így van, így van. És hát csak hogy ne így fejezzük be ezt a sportblokkot, legyen egy kicsit vidámabb. Láttam a kutyusodat, világhírű lett egyébként Dió, mert hogy nem tudom, láttam Amerikában, betörtek egy lakásba, és egy Dióra tökéletesen hasonlító Golden Retriever így meglátta a betörőt, és abban a másodpercben felkapta a játékát, és már rohant vele oda.
2: Játszom vele.
3: Az enyém ugyanezt csinálta a teniszlabdával, tehát amikor hozzánk betörtek, ő egy teniszlabdát vitt. Az tűnt fel, hogy az ablak, ahol bemásztak, ott alatta volt hírakás teniszlabda, és mondtam, hogy Adikám, miért nem...
2: Nem érted, úgy, Laci. Ő a teniszlabdát akarta a torkán ledugni.
3: És képzeld el, hogy egyébként a vége az lett a történetnek, hogy a kutyus csak addig feltartotta a betörőt, amíg kijöttek a rendőrök. Ezzel a játékkal, meg minden. Ne? Úgy volt vele a betörő, szerintem, hogy nincs is semmi, de legalább játszunk egy kicsit. Na, lényeg az, hogy Nyíregyházi Egyetemen ugye most Európai Sporthét van, és tegnap egy különleges program volt, mégpedig kutyás edzés, mindenki vihette magával a kutyusát, de voltak ott kutyusok is, akikkel a testnevelés szakos hallgatók például együtt edzhettek, és hát azért gondoskodtak róla. Ferenci Tamás, aki egyébként kosárlabda edző, neki border collie-ai vannak, amelyeket több díjat is megnyertek. Nagyon okos és nagyon szép kutyák, tehát szépségversenyen is többször nyertek már. Azért kibabrált a hallgatókkal, mert annak azért van mozgásigénye, úgyhogy velük kellett együtt sportolniuk például a tesi szakos hallgatóknak, úgyhogy nem tudom, ki fáradt-e jobban, de gyanítom, hogy inkább a hallgatók.
2: Hát most képzeld,
3: jó a kezdeményezés, és sokkal jobb így. Volt egy röplabda edző, aki például 10 kiló csak azzal fogyott le, hogy minden reggel meg este megsétáltatta a kis kutyáját, hát ilyen foxi méretű kiskutya volt.
2: Igen, csak hogy 50 kilométer volt az igény.
3: 8 kilométer volt, este is, meg reggel is, és mondta, hogy pár hónap után, vagy két hónap után találkoztunk, mondtam, atya világ, de nagyon lefolyta, és mondta, hogy semmit nem csinálok, mindent ugyanúgy eszek, csak hát a kutyával muszáj sétálnom. Úgyhogy ez is egy jó módszer lehet, ha valaki szeretne fogyni, akkor szerezzen be egy kutyát. Lehetőleg ne olyat, mint Kalambónak van, ma már emlegettük a feleségét, amilyen kevés mozgásos, hanem inkább egy intenzívebb.
2: Igen, legyen egy border collie-tok, ha fogyni szeretnétek, meg egy 5-10 éves kor közötti gyereketek. És a kettő
3: garantált?
2: Garantált, teljesen. Tehát, hogy olyan mozgásigény van, hogy...
3: Igen,
2: hogy
3: csak ott... nehéz eldönteni néha, hogy balra szaladj, vagy jobbra.
2: Hát igen. Na, és itt kezdődik el a zsírégetés.
3: Így van.
2: Laci,
3: így van.
2: Köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásáról. Gyökeresen átalakítja a kormány a nemzetközi sportesemények szervezésének szabályait. A Tisza párt fölényes győzelmét hozná egy most vasárnapi választás. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig juttatják el 400 000 rászoruló gyermek családjához. Az utalványokat 6 darab 5 000-es, 6 darab 2 000-es és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik, hogy a juttatást egyenlően meg lehessen osztani a gyermekeket felváltva gondozó szülők között is. A támogatást az iskolai felszereléseken túl többek között ruházati cikkekre, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre is fel lehet használni 2027. március 15-éig. Gyökeresen átalakítja a kormány a nemzetközi sportesemények szervezésének szabályait, hogy átláthatóbbá váljon a közpénzek felhasználása. A jövőben a sportági szövetségek felelnek a rendezvények előkészítéséért és lebonyolításáért, a támogatásokról pedig 500 millió forintig a sportért felelős miniszter, e felett viszont maga a kormány dönt. A változások a 2026 utáni rendezvényekre vonatkoznak, így 2027-ben már az új rendszerben szervezik meg többek között a vizes és a női kézilabda világbajnokságot is. A Tisza párt fölényes győzelmét hozna egy most vasárnapi választás a Medián legfrissebb felmérése szerint. A kutatás alapján a biztos szavazók körében a Tisza közel kétharmados, mintegy 64%-os támogatottsággal rendelkezik, míg a Fidesz 25%-ot, a Mi Hazánk pedig 7-8%-ot kapna. Bár a Tisza támogatottsága kismértékben csökkent a nyárhoz képest, Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán reagálva úgy fogalmazott, egy mostani választáson a jelenleginél is több képviselői helyet szereznének a parlamentben. Szeptember végén jár le az államilag támogatott lakossági napelem program elszámolási határideje, ám sok család kétségbeejtő helyzetbe került a kivitelező cégek csődje miatt. Bár a beruházások több helyen félbeszakadtak, a teljesítési igazolást az elérhetetlenné vált vállalkozóknak kellene aláírniuk. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség arra figyelmeztet, hogy a családoktól akár a kivitelezők által felvett előleget is visszakövetelhetik. A szakmai szervezet a kormányhoz fordult segítségért, hogy megmentse az érintett háztartásokat a több milliós veszteségtől. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren tartják meg a központi ünnepséget az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából. A kormányfő az egész nemzetet közös megemlékezésre hívta a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A bejelentés előzménye, hogy a Fidesz a terrorházánál szervez gyűlést a nemzeti ünnepen, míg a Civil Összefogás Fórum korainak nevezte egy újabb békemenet megtartását.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton napközben térségünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, délutára 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: fektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Fájdalommentes halált biztosítanának az embereknek azzal, hogy egy 500 méter magas hullámvasutat építenek, amely olyan szintű sebességgel zakatolna lefelé, hogy folyamatosan 10G-s gyorsulás alatt tartaná a résztvevőket, és olyan spirálba, azt hiszem 7 ilyen hurokba spirálba vinné be, szédülés, eszméletvesztés, oxigénhiány, halál.
2: Ki volt az az agybeteg, akinek ez...
1: Meg ki az a hülye, aki erről beszél? Éjgyomorra reggel, hétfő reggel.
2: Hát ez valami hihetetlen. Te ültél már hullámvasúton?
1: Vagy ismerek olyat, vele, mint látott olyat.
2: Mint a körhintával.
1: Nem,
2: hogy
1: nem.
2: Ez nem a mi műfajunk.
1: Nem annyira.
2: Igen. Egyébként a gyerekek...
1: De már hintáztam,
2: és abból is kiszálltam. Gyerekek sok hülyeségre ráveszik az embert, és olyankor muszáj azért bátor apának lenni, és odaállni, és azt mondani, hogy ott áll a gyerekként, apa, üljünk fel. Nem mondhatod azt, hogy kislányom, kisfiam, én jobban félek, mint te, de akkor bátornak kell lenni. Menjünk, persze, amúgy is állítólag a férfiaktól tanulják ezt.
1: Én persze.
2: De úgyhogy én felültem
1: Apa nagyon bátor, de már a két pisztolytáska honnan megjelent.
2: Én úgy felültem, mint a szél a kukacos hullámvasútra. Mert nyilván az volt a legkisebb.
1: Oké, de vannak még Magyarországon komolyabb hullámvasutak?
2: Én nem tudom, a budapestivel mi van, az már egy jó ideje zárva van ott, ahogy bemész Budapestre, és ugye a Vidám Park területén, ami fából készült, meg stb. Az látszik a kerítésen kívül is, tehát
1: Tehát az 20 éve zárva van, az hogy fából készült, de biztos jót tesz neki.
2: De hogy az egyébként mennyire rossz érzés, hogy mész, már ráveszed magad, hogy oké, megyek, majd egyszer csak így felbukkan a kerítés mögül egy vasúti kocsi, benne egy rakás ember, és mindenki visít teletorokba, és akkor te úgy hadszom meg gondolod, hogy ez nem lehet véletlen.
1: Megyek a széllövöldébe.
2: Inkább legyen elhajlítva.
1: Teszek egy vatucukrot.
2: Puskának a csöve. Ez is milyen volt, nem? Annak idején, nem tudom most ez így van-e. Tehát a széllövöldékben, hogy mindenki mondta, hogy hát kicsit görbe a csöve a puskának, hogy ne találd el a cuccot. Hát ha van ilyen széllövöldés hallgatónk, írja már meg, hogy ez csak egy ilyen sztereotípia, hogy ne nézzük közelről a tévét, mert elromlik a szemünk, meg az összes többi ilyet, ami gyerekkorunkban mondtak, hogy tényleg el van hajdítva egy kicsit a puskacsöve, hogy ne lehessen eltalálni azt a két pálcát, pedig hogy hiányzott már az anyalóka. Tehát annak idején gyerekként, hogy már pedig azt mi meg akartuk szerezni, és milyen érdekes, nem? Oda mentél, megvehetted volna 30 forintért, 40 forint, hogy nem? Inkább befizetsz egy százast azért, hogy lövöldöz a vakvilágba.
1: Hát ez ugyanolyan, mint amikor a markolóval próbálod kiemelni a püst.
2: Ja, igen. Sose sikerült.
1: Valakinek sikerült már valaha.
2: És ha sikerült, az milyen jó befektetés volt, hányszor próbálkozott, mire megkapta azt a plüst, amit egyébként a boltba féláron megvehette volna. Na mindegy, nem akarjuk rontani hát senkinek az üzletét, de így van. Meg az a győzelemérzés, hogy igenis akkor is megszereztem, és ez milyen jó.
1: Na hát, hogyha találkoztatok hullámvasúttal mostanában, esetleg van valami élményetek róla, akkor azt osszátok meg velünk, köszi előre, és hát az eutanázia hullámvasút pedig egyelőre úgy néz ki, hogy csak terv marad. Van, akik ugye szabad idejükben énekkel foglalkoznak és énekel gondolkodnak, minden esetre egyébként gondolatébresztő lehet olyan szempontból, hogy esetleg más módszer találni arra, hogyha valaki szeretné befejezni életét és az utolsó utazásra elindulna. Azt gondolom egyébként, hogy szerintem egy ilyen hullámvasút megépítése túlságosan költséges.
2: De most ahhoz. Így őszintén tedd a szívedre a kezed. De ennek az embernek a hullámvasútjára ezek után nyugodt szívvel felmerni.
1: Igen, mert amúgy tervez egyet. Igen, most épül Berlinben egy ilyen
2: hullámvasút. Ezért mondom, hogy az ő nevével. Gondolkodik, én biztos fel nem ülnék erre a hullámvasútra.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Magyarország térség ritmusa. Ez minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De erre is megtalálták utána az ellenszert, hogy konvojban mentek a hajók, és voltak bennük olyan rombolók, amik dobtak ki ilyen vízibombákat. Én ezt nem értettem gyerekkoromban, hogy hát mekkora mázli kell ahhoz, hogy kidobsz egy vízibombát, az pont eltalálod a tenger alatt járót, hogy felrobbanjon. Aztán kiderült, hogy ennek nem kell eltalálnia, hanem olyan robbanás van a víz alatt, hogy rezgést csinál, amitől aztán az alkatrészek, tehát akkor a robajt csinál a víz alatt, hogy meg ezek a lökéshullámok, hogy azok verik szét tulajdonképpen a berendezést belülről, meg törik meg a hajót, és így süllyed el aztán a tenger alatt.
2: Hát vagy ugye az, hogy annyira meg löki a tenger alatt járót a lökéshullám, hogy a kapitánynak kiesik a, vagy leesik az asztaláról a kávé, nem tud gondolkodni, bedugul az első tisztek a füle, nem értik egymás szavát.
1: Beleönti a kávét a vezérlőpultba, igen, de valószínűleg ez lesz.
2: Csak ez lehetett, igen, én el tudok gondolni.
1: Más nem lehetett, de hogy tényleg milyen alattomos fegyver ilyen szempontból, hogy megy a víz alatt, kilövi a torpedót úgy, hogy te tök ártatlanul mész a hajóval, és nem is számítasz arra, hogy itt most egyszer csak egy torpedó szágult feléd, és azt egy kis periszkópot kellene észrevenned, ami kiáll a vízből, nyilván azt meg nem látod. De tényleg, hogy milyen forradalmi hatása volt az atomtenger alattjárónak, előtte ugye elektromos vagy dízel meghajtás volt, de hát a dízelnél valahol a kipufogó füstnek ki kell mennie, levegőnek meg be kell mennie, tehát ahhoz kellett olyan cső, ami beszívja kintről a levegőt, a vízből ezt nem tudtad kinyerni. Elektromos hajtással meg nem mehetsz a végtelenségig, azt meg tölteni kell. Úgyhogy ezért volt forradalmi az atom meghajtás, mert azzal viszont nagy távolságokat tudtak megtenni.
2: Igen, és hát általában jellemzően azért 70-90 napot, olykor még 120-at is lent töltenek egy húzamban, mikor van egy bevetés. Azért az ember próbáló, mikor össze vagy zárva, még az a szerencsé, hogy nem nők vannak összezárva, mert ott
1: lenne vita.
2: Ott lenne, ahol két nőnél több dolgozik együtt, tegyük szívünkre a kezünket, kedves hölgyek, tudjuk jól, ahol két nőnél több dolgozik együtt, és úgy, hogy nincs ott férfi, akkor ott folyamatos viszály, vagy feszültség, vagy veszekedés, vagy verekedés van. Na jó, nyilván azért a férfiaknál is megvan ez. Azért akinek bármilyen rossz szokása, vagy szenvedélye van, vagy szenvedélybetegsége van, azért az valószínűleg nem megy tengeralattjáróra. Tehát ott olyan pszichés teszten kell átesni, hogy ott az makulátlan a lelki világod, meg az idegrendszered.
1: Igen, igen. Javaslom neked egyébként, menj el majd Olaszországba, a Gardató környékére.
2: Ezt a műsor végét megvárom, hogyha nem baj, majd utána.
1: És hogyha ki akarod próbálni, akkor ott bemehetsz egy U-boatba, mármint annak a makettjébe, mert ott van egy ilyen, azt hiszem talán Gardalandnek hívják, vagy Movieland, valami ilyesmi, ilyen mozis dolgok, és a Das Boot, meg annak a filmnek a hajója ott van, vagy a tenger alattjárója, bemész, és rendesen akkor ott végig mehetsz ezeken a dolgokon, sőt, még ilyen vizet is spriccolnak rá, hogy még élethűbb legyen. De hogyha igazi tenger alattjáróba akarsz menni,
2: állott unottam.
1: Mint hogyha süllyedne.
2: Vízipisztolyoz.
1: Nem vízipisztolyoz, hanem váratlan. Viszont, aha, hogyha tényleg igazi tenger alattjáróra akarsz menni, és meg akarod nézni belülről, akkor meg javaslom neked Koppenhágát, ott van egy nagy hadihajó kikötve a kikötőbe, és egy tenger alattjáró is, megveszed azt a belépőjegyet, és utána senki nem szól hozzád, bemész szépen, és végigjárod a tenger alattjárót, baromi nagy, nagyon jól néz ki, meg a hadihajó is állítólag. Én eddig háromszor mentem ki oda, hogy most már tényleg megnézem. Szerinted mi volt kiírva? Az egyiknél hétfőn zárva vagyunk. Milyen nap volt? Aznap hétfő. Mentem a következő, most éppen...
2: szerviz alatt áll.
1: Nem tudom, mi... Ismerősöm kiment oda, egyszer járt életében Koppenhágába, de már sikerült bejutni a hajóra, meg a tenger alattjáróra, és mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy te ilyen mázdista vagy, hogy kiment, és nyitva volt? Nyitva. Na, én azt hittem, hogy ez sosincs kinyitva, mindig csak egy táblát cserélnek rajta, hogy most éppen miért van zárva. Akármikor arra mentem, mindig meg akarom nézni, mert tényleg nekem is van egy ilyen vágyam, hogy egyszer egy igazi tenger alattjáróra menjen már az ember, hát, mert mit csinálna egész életében, nem?
2: Tehát ez nem, ahogy ez tényleg jó, tehát hogyha már kipipáltad a bakancslistáról azt, hogy négyesben elmenni vízibiciklizni, akkor a következő az, hogy elvigy egy körre a vízibiciklizni.
1: A tenger alattjáró.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazást, balesetmentes közlekedés. Ilyenkor hétvégén nagyobb a forgalom, elsősorban az M3-as autópályán és az országhatár állomások fele. Tiszabecs fele is sűrű forgalommal szembesülnek a közlekedők. Több olyan főútvonalon, például 4-es számú főútvonal jelentős leterheltséget mutat, elsősorban lakotterten kívül, Debrecen és Záhony között. A záhonyi határállomás közelébe több kilométeres járműoszlop alakul ki ilyenkor, amik nagy rész kamionokból, nyerges vontatókból. Mellettük való elhaladáskor a szabályoknak megfelelően tegyék és kellő oldaltávolságot tartsanak. És ilyenkor hétvégén nagyon sokan kerékpároznak, sőt, a Tokaj nagyon kedvelt, mint kiránduló, rengetegen használják a kerékpárt, sőt, a vasúti közlekedésben is kerékpárokat különböző vasúti szerelvényeken szállíthatnak. Érdeklődjenek, kérjék ki a MÁV véleményét, hogy milyen utakra, hol szabad szállítani kerékpárt. Viszont akik kerékpárúton közlekednek és a későbbiekben térnek vissza, a láthatósági mellényt viseljék. Tudják, korlátozott látásviszonyoknál nagyon fontos látni és látszani, hogy időben észrevegyék a kerékpárosokat. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Legkésőbb november első felében döntenek az Alkotmánybíróság elnökéről. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében már csak ketten vannak letartóztatásban. Rémhírek terjednek a neten, nem rendeltek el általános mozgósítást Magyarországon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Legkésőbb november első felében dönt az Alkotmánybíróság teljesülése a testület új elnökéről, miután az alaptörvény módosítása ismét a tagok hatáskörébe utalta a választást. A szabályok szerint az elnöki tisztségre nyilvános pályázatot írnak ki, a döntést pedig titkos szavazással a 15 alkotmánybíró többségével hozzák meg. A korábbi elnök, Polt Péter megbízatása a 70 éves korhatár elérése miatt szeptember 1-én megszűnt, az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes elnök helyettes gyakorolja. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult büntető eljárás 12 gyanúsítottja közül már csak az intézmény volt igazgatója és élettársa van letartóztatásban. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint 4 másik gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll, így a nyomozás ideje alatt az otthonukban tartózkodhatnak. A 2025 májusában őrizetbe vett volt vezetőt és társát eredetileg kényszermunkával és emberkereskedelemmel gyanúsították meg, ám a gyanúsítás köre azóta gazdasági és kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel is bővült. A közösségi médiában terjedő téves hírekkel ellentétben nem rendeltek el általános mozgósítást Magyarországon. A Tolna és Hajdú-Bihar vármegyében kiküldött behívó parancsokat kizárólag az önkéntes tartalékosok kapták meg. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az érintettekkel előre egyeztetett tervezett kiképzésekről és gyakorlatról van szó, amelyek a megszokott szolgálat részét képezik. A hatóság megnyugtatott mindenkit, a hivatalos levélként kézbesített parancsok az intenzívebb szeptemberi felkészülési időszak természetes velejárói. Megkezdheti a próbagyártást a CATL debreceni gyára az új cellagyártó épületében, miután a cég orvosolta a hatóság által feltárt korábbi hiányosságokat. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal helyszíni ellenőrzései alapján a vállalat megszerezte a szükséges engedélyeket az első két gyártósor elindításához. A próbaüzem célja a berendezések és a folyamatok finomhangolása a sorozatgyártás előtt, miközben a cég folyamatos monitoring adatokat ígér a munkavállalók biztonságára és a környezetvédelem érdekében. Vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a közösségi médiában kivégzéssel fenyegetett meg egy pécsi nőt egy politikai vita során. A vád alapja az internetes agresszió vétsége, amely 2025 óta önálló büntetőjogi tényállásként akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. Tovább csökken a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Augusztusban nem érte el a 6000-et az újszülöttek száma, ami 7,4%-kal kevesebb a tavalyihoz képest, míg a házasságkötések 12%-kal estek vissza. Ezzel szemben 9452 ember vesztette életét, így a természetes fogyás meghaladta a 3500 főt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén szombaton napközben a napsütés mellett csak kevés fátyol vagy gomoly felhő jelenhet meg, az égen eső nem várható. A szél mérsékelt marad és 22-23 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogy mit csinál Mohamed Salah, azt nem tudom, a náluk lévő válogatott szünet alatt, az biztos, hogy elment kirándulni Törökországban. Ugye ő a Trabzonspor játékosa, és a közeli hegyekben, ha már szünet volt, kiment a családdal és szétnézett. Kirakta az Instára a fotót, ahogy ül egy sziklán. Hát azóta ez zarándok hely lett. Az összes létező török szurkoló, aki egyébként Trabzonspor szurkoló, vagy Salah a kedvence, az most keresi ezt az ikonikus helyet, és ugyanabban a pózban ülnek, ugyanazon a sziklán, ahol Salah ült, és képesek órákat sorba állni, most már ilyen több százas kigyózó sor alakult ki ennél a sziklánál fenn a hegytetőn.
2: Na akkor én már most mondanám egyébként, hogy akkor tessék innentől kezdve belépőjegyet szedni, egy hotdogos kocsi álljon ott.
1: Igen.
2: Legyen ott egy lufi hajtogató, egy kutyás bemutató.
1: Így van, egy ilyen kézlenyomat itt jár, vagy lábnyomat itt járt Mohamed Salah, itt a stopliának, nyilván nem stopliba, mert a rendes utcai cipőben, de hogy itt van a nyoma, és akkor így ezeket is még lehet árulni, nem tudom mit, a levegőt ezt szippantotta be.
2: És Britney Spears rágulja, és oda van rakva a sziklára.
1: Há, igen, tehát bámulatos, nem, hogy ezen múlik, hogy egyébként az a szikla az ott van évtizedek, évszázadok óta. Nyilván egy kedvelt kirándulóhely volt eddig is, de most nagyon felkapták, és most már nem csak azok, akik a környéken laknak, hanem mások is mennek, és akkor így végigjárják ezeket. Hát én a napokban voltam Sirok környékén, soha nem jártam még ott, egyébként nagyon sokszor elmentem már a Siroki vár mellett, és most pont úgy adódott, hogy azt mondtam, hogy hát most már hatodik haszakat felmegyek és megnézem, és ott is van egy ilyen török asztal nevű hely, egy ilyen sziklás rész, meg kedvelt kirándulóhely, meg útvonal. Nem volt az a tumultus, mint itt a Trabzon környékén. Két emberrel találkoztam, az egyik a pénztáros volt a várban, a másik pedig ott valami karbantartó, úgyhogy hárman voltunk az egész várban, de parádés volt. És képzeld el,
2: és hogy... És várták, hogy Salah mikor jön meg, hogy fellendítse az itteni bizniszt.
1: Azért meséltem ezt el, hogy hát ha valakinek kedves, hogy jön elmenni majd a Siroki várba, azért mert ott jártam, de nem, egyébként képzeld el, nagy élmény volt, mert ahogy mentem fölfelé, ott egy ilyen ösvényen, egyszer csak hallottam ilyen komoly szarvasbőgés ott a hallatszik az erdőből, egy nagyon szép helyen mész. Ó, mondom, de romantikus, milyen érdekes, hogy itt szarvasbőg is, majd lenéztem, és 10 méterre ott feküdt egy szarvas az út mellett, és gyakorlatilag így nézett rám, és úgy ment ez a szarvasbőg, és meg a többi, és akkor mondtam, hogy aha, nagyon jó, hogy felmentem, kérdeztem a pénztáros hölgytől, mondom, sokkalom.
2: Mennyire veszélyes?
1: Ez, igen, meg nagyon gyakori, hogy így azt mondja, nem, szarvas nem szokott, de a maga előtti utolsó látogató, az előtt egy róka szaladt át egy pár órával ezelőtt, úgyhogy...
2: Amit egy vaddisznó üldözött, ami egy medvelő
1: menekül. Na hát a medvét azt hagyjuk is. Tehát amikor valahol megjelennek, ugye beszéltünk róla korábban, azért én gyakran járok viszonylag motorral Erdélybe, de még nem találkoztam medvével, tudom melyik az a szakasz, ahol egyébként vannak medvék, de a többi helyen is van, de még eddig nem sikerült. Viszont elmentem Lillafüredre, hogy kirándulunk egyet, na ott aznap láttak, vagyis hát egy nappal előtte láttak medvét, utána ott a bükkbe akartunk menni kirándulni a nem tudom milyen kúthoz, ott felvette a vadkamera, hogy egy medve ott kószál, majd most, amikor Sirok környékén jártam, akkor meg a Börzsönyben láttak egy medvét, szóval mondtam, hogy
2: utána jelennek meg? Ezek a
1: előttem, medvék, előtted? Tehát mindig egy nappal előttem, amikor mennék, akkor mindig megjelenik egy ilyen hír. Nyilván, amikor meg az Adriára mész, akkor azonnal megjelenik egy nappal előtt, hogy cápát láttak az Adrián. Tehát ez valamiért ilyen...
2: Ami egy medve elől menekült.
1: Érez magad rosszul.
2: De, szerintem egyébként a Google keresési előzményeidet leköveti a medve.
1: Igen. Na, ugye egy dolog biztos, hogy medve az Oktoberfesten Münchenben nincs, de van egy úriember, aki viszont rendszeres visszatérője most már, és nem találnád ki, hogy ki az, aki

0: öltözik ilyen bajor népi ruhába, sörökkel a kezébe, mert azt láttuk már, hogy a német válogatott játékosok, meg Lothar Matthäus, meg a többiek előszeretettel ott vannak az Oktoberfesten. Arra azért nem gondoltam, hogy Usain Bolt lesz az, a jamaikai sprinter király, aki beöltözik ebbe a bőrgatyába, Huzentrogerrel és sörrel a kezében.
1: Mert még David Hasselhoffot el tudtam volna képzelni.
0: Igen, kicsit más jellegű.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, is jó sportolás, meg jó szurkolást a hétvégére. Laci már most mondja, hogy mire számítsunk.
3: Két oldalnyi van, úgyhogy készüljetek, mert hogy válogatott.
2: Ez 5-5-ös.
3: Igen, ez így van. Válogatott foci meccs lesz. Tegnap sajtótájékoztatót is tartottak, és Szoboszlai Dominik azért azzal kezdte, hogy beleszállt egy picit az újságírókba, és azt mondta, hogy ő többet nem fog nyilatkozni, hogyha ilyen cikkek jelennek meg róla, mint amik Magyarországon megjelentek. Hát volt egy, ahol külföldi angol sajtónak nyilatkozott, de nyilván a fordítás nem volt tökéletes, amit átvett aztán a sportnapilap, és aztán utána ők helyesbítettek is, hogy a cím sem volt korrekt, ott, ahogy poénkodtak éppen Steven Gerrarddal, aki a példaképe Szoboszlai Dominiknak, és arról beszélt Dominik, hogy bármelyik poszton, hogyha ő állítaná össze a csapatot, ő lenne az irányító, Gerrard meg a jobb hátvéd. Nyilván ez poén volt, és hát ezt ők nem poénként fordították le, és vették át idehaza, és azt mondta, hogy ez nem volt korrekt, hogy utána neki kint magyarázkodnia kellett egy angol legendának, meg az egyik kedvencének többek között, meg hát találtak olyan cikkeket, ezt megmondom őszintén, nem tudom melyik újság volt, ahol meg a családjával foglalkoztak, hogy mi minden történik a gyerekkel, meg a feleségével, meg stb. És hát ezek
2: hát
3: nyilván...
2: gyerekek, hát...
3: De azt mondta, hogy inkább támogatnák a csapatot, mint az, hogy állandóan ez a bulvár, meg a többi megy.
2: Hát igen, ez probléma, de hát ezt látod, hogy sajnos csak úgy tudsz kitűnni, hogy egy clickbait címmel.
3: És ő ezt mondta, hogy jó lenne, hogyha hát, ez a kattintás vadász dolgokat elfelejteni.
2: És még a sportolóknál ezt hagyjad, de mondjuk színészeknél.
3: De mindenhol most ez megy.
2: Tehát, hogy ott meg nagyon-nagyon-nagyon ez van, csak ezzel tudják felhívni a médiumok, az újságok, a sajtó, a figyelmet arra aktuális hírre. Tehát ez olyan, mint hogy el szoktam mondani, hogy a itt a megyei napilapok, MediaWorks-ös, meg ilyen termékeknél esetében, és hogy, tehát mi azt mondjuk, hogy mit tudom, jön ez iskola kezdés. Uh-huh. Elindulnak az iskolások a suliba. És ez a cím, mondjuk, hogy nyakunkon az iskola kezdés. Ezzel szemben mondjuk mi ott a cím? Az, hogy óriási trauma éri a diákokat.
3: Igen. De aztán a cikkből ki sem derül. Nekem van egy oldal, már letiltottam, mert az ilyen gazdasági újság volt, és folyamatosan ebbe kell most befektetni, hogyha jót akarsz. Elolvastam, minden kiderül, csak az nem, hogy mibe kell befektetni. De szépen felsorolja több oldalon keresztül, hogy egyébként mi történt az elmúlt 5 évben a gazdaságban, aztán a végén nem derül ki semmi. De hát sok ilyen
2: hát vagy
3: van.
2: Nem voltad le a következtetés.
3: Hát nem. Hát nem derült ki. Azt levonthattuk, hogy Sallai és Varga Barna nem lesz a válogatottnál sérülés miatt, úgyhogy olyan játékosok kerülhetnek be, akik eddig kevesebb játszottak. Ukrajnával játszunk majd először, aztán Észak-Írországgal, és majd utána pedig folytatódik Grúziával a sor, szóval lesznek bőven feladatok, és aki mondjuk Budapestre nem tud elmenni az ukránok elleni mérkőzésre, javasoljuk, hogy mondjuk menjen el Debrecenbe, ott mondjuk igaz az izraeli válogatottat láthatja, de az izraeliek Írországgal és Koszovóval mérkőznek meg Debrecenben. Lehet rá jegyet venni egyébként, de csak online formában, helyszíni jegyárusítás nem lesz, és azt hiszem a C3-as szektorban vehetnek, vagy foglalhatnak helyet.
2: Úgy látom, akkor az izraeliek most már itt szinte hazai pályaként
3: hát
2: játszanak
3: szinte.
2: Már.
3: Így van, így van. Így van, de hát ugye az ukránok is a háború miatt például Szlovákiában játszanak majd mérkőzést a mieink ellen.
2: Hát de oké, de például az ukrán válogatott mérkőzés, ők hol játszanak az ukránok?
3: Az ukránokkal majd itt játszunk Budapesten első körben, ők pedig majd utána Szlovákiában játszanak.
2: Szlovákiában, ja, tehát nekik szlovák lesz a hazai pálya.
3: Így van, így
2: oké,
3: van.
2: De az is lehetett volna amúgy, hogy játszanak Debrecenben például ők is.
3: Hát például,
2: is közelebb
3: így
2: lett
3: van,
2: volna.
3: Így van, az is lehetett volna, de nyilván ugye a magyar válogatottal nem akartak Magyarországon játszani, mármint ők vannak hazai pályán, mert az meg nekünk jelent előnyt. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy logikusabb, mondjuk Szlovákiában is átmennek majd a magyar szurkolók. Apropó magyar szurkolók, az MLS kiadott egy közleményt, hogy még továbbra is van egy felfüggesztett zárkapus mérkőzés, azt hiszem talán a törökök elleni mérkőzésen voltak rasszista bekiabálások, úgyhogy mindenkit arra kérnek, aki szurkol majd a magyar válogatottnak, hogy sportszerűen tegye, mert egyébként zárkapus mérkőzést kaphat majd a nemzeti csapat. Hát úgy tűnik, ez gyűrűzik tovább, tehát ugye ugyanezt kapjuk mindig az NB1-ben, hogy
2: hát,
3: szektorbezárás, zárkapu, stb. Én meg mindig elmondom, hogy azért épült a stadion, hogy legyen benne néző, és most ha van 10 idióta, aki mondjuk mást kiabál, nem, ezért ne büntessünk már.
2: Igen,
3: több
2: de ugyanakkor ember. Vannak elvárások például, mert hogy most hallottam, hogy közgyűlési döntés volt arról, hogy mondjuk a Nyíregyháza Spartacus mennyi pénzt fog kapni, és ott is a jutalom rész az úgy ahhoz volt kötve, hogy nézőszám.
3: Hát a nézőszám, ez már évek óta így van, meg a helyezésszám.
2: Hát oké, csak így akkor nézőszám is csökken.
3: Így van, és ezzel nem tudsz mit kezdeni, ráadásul ez egy bevételkiesés a csapatnak is. Most például a Ferencváros ellen az, hogy be kellett zárni két szektort, ez gyakorlatilag egy ilyen 4-5 milliós kiesés a csapatnak, meg egy 900 fős néző kiesés, tehát nem lehetett teltház, úgyhogy ez sem egy egyszerű történet. Ha már azt Palit említette, Tóth Balázsnak megvan a diagnózisa, ugye ő megsérült a Ferencváros elleni mérkőzésen, a kapus belső oldalszalag szakadása, vagy részleges szakadás, nem kell műteni, több hét kihagyás vár rá. Viszont van egy érdekes statisztika, egy svájci intézet a top 10-be került a Nyíregyháza magasság szempontjából, és a Dán Mityland a legmagasabb csapat egyébként, az 50 bajnokságot vizsgáltak, és a Nyíregyháza azt hiszem Holtvesenyben a 10. hely környékén van.
2: Hát nem, ott
3: van.
2: A 9-10. Holtvesenyben a 8.
3: vagy 8.
2: 8-9.
3: Igen, nagyon sok magas játékosa van a csapatnak, de ezzel
2: de ilyen egy centig
3: elmondható, hogy egy szinten van a Nyíregyháza akkor az Atalantával, a Lecsével, a Sassuolóval. Tehát egy csupa ilyen jó csapatok.
1: Én egész éjszaka gondolkodtam, hogy kell kimondani, de olyan boldog vagyok, hogy mit? Kimondtad.
3: Melyiket? A Sparta Prahát?
1: Mityland-a, vagy mit?
3: Mityland. Hát ez
1: zseniális
3: nagyjából.
2: Mityland.
3: Ugye úgyse sokan hallgatnak Dániában.
1: Nem volt. Majd...
2: Lehet, a aki még itt van esetleg, az egy-két ember, az meg röhög. Hasát fogja.
3: Igen. Igen. Tehát így ők a legmagasabbak. 189 centi. Tehát vagy
2: 189 centi.
3: Az átlag.
2: Az átlag.
3: Azért az durva. Tehát mondjuk, hogyha találkoztál is, voltál már Dániában, Béla egy ilyen dán alkat. Tehát ő egy ilyen átlagos dán magasságú ember, sőt, még lehet, hogy átlag alatt
2: én
3: van.
2: Helyetetlen. 188.
3: És én nem tudom, hogy mitől van, hogy a levegő, vagy a sok hal, meg a nem tudom, amit esznek, de hogy valami hihetetlen magasra nőnek. Viszont a Nyíregyháza meg rengeteg olyan játékost igazolt, például a nyári szünetben is, akik 190 vagy a fölötti játékosok, és hát ennek köszönhetően 186 körül van, azt hiszem, az átlag magasság, és ezzel az NBA egy legmagasabb csapata. Nagyon érdekes, hogy ha már a programokról beszéltünk, mondtad, hogy milyen sok minden lesz a hétvégén, valóban elkezdődnek például a kosárlabda bajnokságok is, a Deas a 10. idényét kezdi például Debrecen az NBA-ben, a Nyíregyháza Jászberényben kezd majd, szóval indul most már a nagyüzem, és hát sokan, tegnap láttam egy ilyen kimutatást, hogy az NBA
2: a Deac az élvonalban.
3: Az élvonalban, és az NBA egy egyik meglepetés csapatának várják majd a Debrecent, hogy esetleg odaérhet, és megszorongathatja azokat
2: hát
3: a csapatokat.
2: Nyilván az utánpótlás képzés hatékonysága.
3: Hozzáteszem, a felkészülési meccsek is jól sikerültek számukra, talán a Szegedtől kaptak ki itt a végén a főpróbán. Aztán szintén Debrecennel kapcsolatos hír, hogy a női kézilabda válogatottnál több játékos is ott van, akik szerepelhetnek majd, és hárman a magyar válogatottban vannak, de négyen pedig a különböző nemzeti csapatoknál, lengyeleknél, franciáknál is van csapata a DVSC-nek, úgyhogy nekik ez egy jó hír, és ha már a válogatott, akkor jó hír a nyíregyháziaknak, illetve a keleti régió csapatainak, hogy október 15-én a futszál válogatott Nyíregyházán játszik majd VB-selejtezőt Svédország ellen, úgyhogy aki szereti a futszált, már pedig itt a régió Nyírbátorban, Berettyóújfalu, Debrecen, Nyíregyháza. Itt azért nagyon szeretik a futszált, nem kell messzire utazniuk majd, hogy a nemzeti csapatot láthassák. Tehát október 15-én Nyíregyháza lesz a svédek elleni helyszín.
2: Jó, Laci, hát köszönjük, szurkoljunk bárkinek, bárhol, elsősorban a magyaroknak, mert most nekik kell szurkolni az ukránok elleni mérkőzésen, és mindenki sportoljon, amikor teheti a hétvégén. Köszönjük szépen, hétfőn újra lesznek friss sporthírek.
0: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.
5: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben pedig ráfordulunk az egészségünkre itt a Fit percekben. Egy újabb témát versézünk ki Kristóf Dórával, a Fight Club edzőjével és Pilates oktatójával.
2: A Reformer Pilates egyik legnagyobb előnye, hogy a gép ellenállása és támogatása segítségével nagyon pontosan tudjuk szabályozni a gyakorlatokat. Ugyanaz az eszköz lehet könnyítés és kihívás is, attól függően, hogyan használjuk. A reformer során rengeteget dolgozik a törzs, miközben a mozgás kontrollált és precíz marad. Ezért azok számára is érdekes lehet, akik már rendszeresen sportolnak, de azoknak is, akik szeretnének egy tudatosabb, kíméletesebb mozgásformát megismerni. A reformer nem arról szól, hogy hány ismétlést csinálunk, hanem arról, hogy mennyire jól hajtjuk végre azokat.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Újabb feljelentés az aranykonvoly ügyben. Hamarosan elkezd

0: és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az aranykonvoj ügyben. Fürth Pál korábbi főügyész nyilvános nyilatkozata alapján a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda. A hatóság félrevezetése hamis vád és bűnpártolás gyanújával benyújtott feljelentés a volt főügyész azon kijelentéseire épül, miszerint a felettesei korábban rendszeresen megszabták a nyomozások irányát és a kihallgatható személyek körét. Az ügyvédi iroda a feljelentés megtétele mellett Fürth Pál tanúkénti meghallgatását is indítványozta a hatóságoknál. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tárcánál lefolytatott belső vizsgálatok alapján. A miniszter közlése szerint az előző vezetés mintegy 12 milliárd forintot költött egy angol céggel kötött tanácsadói szerződésre, amelyből többek között nem rendszeresített egyenruhát és vezetői tréningeket is finanszíroztak. A feltárt visszaélések között szerepelnek továbbá több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, vadászatbiztosítások és luxusautóbérlések is. Hamarosan elkezdődhet a társadalmi egyeztetés az 1 milliárd forint feletti vagyonokat érintő új vagyonadóról és a kata adózás kiszélesítéséről. Kövesdi Attila adópolitikáért felelős államtitkár tájékoztatása szerint az 1%-os ismétlődő jellegű vagyonadó a céges részesedésekre, valamint a hazai és külföldi ingó és ingatlan vagyonra egyaránt vonatkozik majd. A pénzügyminisztérium emellett hamarosan benyújtja a volt és jelenlegi politikusok vagyonosodás vizsgálatáról szóló jogszabálytervezetet is. Szigorítja a podgyászfeladás szabályait a Ryanair, így november 10-től legkésőbb a gép indulása előtt 60 perccel fel kell adni a csomagokat. A Fapados légitársaság tájékoztatása szerint az eddigi 40 perces határidő 20 perccel történő előrehozására azért van szükség, hogy több idő jusson a biztonsági és útlevél ellenőrzésre, csökkentve ezzel a járat lekésések arányát. A változás az utasok mintegy 20%-át érinti, a folyamat meggyorsítására pedig önkiszolgáló csomagfeladó kioszkokat is telepítenek a repülőtereken. Átlagosan 35 millió forint megtakarítást tartanak szükségesnek a magyar középkorúak a nyugodt nyugdíjas évekhez állami nyugdíj nélkül. A KNTH biztosító legfrissebb kutatásából kiderül, hogy a lakóhely szerint jelentősek az eltérések. Míg Budapesten 44 millió, addig a falvakban átlagosan 29 millió forintot tartanak elégségesnek a megkérdezettek. A válaszadók többsége szerint már 30 éves kor előtt érdemes elkezdeni a megtakarítást, a ténylegesen félretevő ők azonban átlagosan csak 35 évesen vágnak bele a folyamatba.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az angol font jegyzése kicsivel 423 forint felett alakult, az euró közelít a 365 forinthoz, míg a svájci frank éppen csak átlépi a 386 forintos határt. Az amerikai dollár is lefelé vette az irányt, az árfolyama most megközelíti a 320 forintot. Szombaton napközben térségünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, délutára 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12

0: Szemléltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van-e alibid arra az időszakra, amikor feltörték az FBI-nak a rendszerét?
2: Uh-huh, van. Igen.
1: Igen. Ott ültem a számítógép előtt.
2: Egy laptoppal ültem egy parkban. Igen. Az elvonulva a világtól, úgyhogy ne lássa senki.
1: Ismerőseimmel.
2: Igen, igen. És egy mobilnettel próbáltam feltörni az FBI-nak a központját.
1: Hallatlan egyébként, hogy az ember olyanokat olvas, hogy ilyen kibertámadás, olyan hacker támadás, ilyen adatok, olyan, miközben mi meg csak szeretnénk belépni az ügyfélkapura, és már az is meghaladja a képességeinket.
2: És hajzat, ha nem tényleg, lejárt a személyem, amúgykor bementem, és akkor mondta az úriember mellettem, aki ott ült, hogy ő csak azért jött, mert telefont cserélt, és így aztán nem tud belépni ez a digitális állampolgársági akármilyen applikációba, ezért be kellett mennie, és újra igazolnia magát, meg stb. Stb. Szóval igen, tényleg így van, hogy mi azzal bíbelődünk, hogy ó, mi a jelszavam, ó, az új lenyomat, ó, van megint. És vannak emberek, akik meg simán belépnek. De hát hallottam, hogy majdnem háború tört ki az Egyesült Államok meg Kína között, mert az AI rossz utasításokat, meg a CIA-nak rossz információkat adott, és ők azt gondolták, hogy az irániakat a kínaiak látják el fegyverekkel, meg az atomfegyverhez szükséges alkatrészekkel, meg mindennel. Szóval, és akkor kiderült, hogy ez egyébként semmi nem volt belőle igaz, csak az AI tudatra ébredt, és úgy gondolta, megvicceli az amerikaiakat.
1: Nagyon érdekessé teszi a mai világunkat és a tényeket, a tények elferdítését, a bizonyítást, a bizonyíthatóságot, mint például akár egy, mostában, hogy néztem mondjuk régi filmeket, és ott egy nyomozás, amikor még nem volt, tehát mondjuk az 1600-as, 1800-as években nem volt technológia felkutatni, felgöngyölíteni egy ügyet, hogy mi történhetett, nem volt meg a kommunikáció, nem volt olyan, hogy új lenyomat, meg vérelemzés.
2: Nem láttál indiános filmeket annak idején? Western film, oda ment sólyomszem, ránézett egy nyomra, és kapásban megmondta, hogy két ember ült a lovon, jobbról jöttek, balról jöttek, ittak a kocsmában, és nem tudom, egyébként előző este a táncos lányjal mulattak, vagy nem, egy nyomból.
1: És az így de van, abból, hogy megkóstolt egy falat lószart, és abból tudott mindent.
2: Abból, igen, hogy ezek már három napja úton vannak.
1: A lyukas a foga.
2: Ránéztek a tűzre, és rögtön megállapították, hogy hát már olyan 4 órája mehettek el. Miből? Abból a hamuból? Tehát, hogy tudta megállapítani, hogy 4 órája még az éget?
1: Így van, nem véletlen az, hogy a havat nagyon várjuk, ugyanis egy hólapát bizniszbe kezdünk bele. Laciba, egy webshopot nyitunk.
2: Így van, egyszer használatos hólapát. Szóval ugyanolyan, mint amit egyébként megvesznek bármelyik boltban.
1: Igen, mert 10 év alatt egyszer kellett használnom, tavaly az is eltört. Tehát, hogy...
2: Figyelj, én kétszer kapcsoltam be idén a klímát, nyilván bedöglött a kocsiban. Tehát azóta sem használtam. Tehát arra jó volt, hogy kifizettem egy kisebb összeget arra, hogy megjavítsák, és ugyanúgy nem használom.
1: Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a cipőt félted, nem használod évekig, mikor meg felveszed, egy sétálás után leszakad a talpa, mert elernyedt az anyag, mert az idő megette, mert nem használtad. És éppen ez a baj egyébként, hogy mennyi olyan tárgyunk van, amit alig használ. Néha használunk, évekig nem használunk. Éppen ezért néha vigyétek ki a hólapátot, mozgassátok át egy kicsit.
2: Így van, ilyenkor a legjobb.
1: Tehát valamit legalább seperjétek össze a falevelet.
2: Én régen nyáron is használtam. Mondjuk ehhez az kellett, hogy rosszul raktam le a térburkolót, a lejtést nem csináltam a garázs elé. Az összes létező eső, amikor jött egy nagyobb zápor, a garázsba folyt be, és a hólapát nagyon praktikus volt, hogy kilapátold a vizet a garázsból. Úgyhogy de olyan szépen vízszintesre raktam, csak azt elfelejtettem elolvasni, akkor még nem volt az interneten, hogy kellene egy kicsi lejtés. Igen.
1: Igen. De okos ötlet volt, hogy hólapáttal csináltad, és nem vasvillával.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Köszönjük, Mara.
2: Szívesen, de galább lesz követőtök.
1: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled, ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk, hogy mit szeretsz itt?
2: Hát itt neveket akar.
1: Nehogy Váci Zolit írva.
2: De én dobta fel először, kicsit gyanús nekem, Zoli. Csak igen. Nem ott vagy.
1: Igen, hát lehet, hogy már jártott.
2: Valamit néztél?
1: Nem. Ez,
2: nem
1: csak a, ez csak a névjegyzékben, akik szerepelnek.
2: Jó, valami.
1: De mi jó, hogy nem szerepelünk. Hufnagel Pisti. Hufnagel Pisti. Őt ért be. Elíts be, jelszót, amit csak te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Hagyd ezt egyelőre majd, mert ránézünk később.
2: Jó. Annyira. Igen. Izgalmas volt.
1: Nem, már profilképedet töltenéd meg, már minden. Hihetetlen. De hogy ilyen extázisba jöttél, a ma reggel még nem volt olyan téma, amit ennyire
2: hát
1: örültél.
2: Hát nagyon tetszik nekem.
1: Na jó.
2: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
1: Igen,
2: menjek
1: látom,
2: megint a
1: szexelje.
2: Ne!
1: Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans-re.
2: A céges telefonszámot.
3: És hány követőd van már?
2: Hát még egy se.
3: Hát mert ezek fényképet raktál már fel?
2: Nem, de úgy hívnak, hogy Hufnagel Pisti.
3: Hufnagel Pisti néven céges telefon?
2: Igen.
1: Igen, azért, mert meg akartuk nézni, hogy hogyan működik ez a rendszer. Aha. Tehát, hogy arra voltunk kíváncsiak, de ez az.
3: És miért,
1: nem,
3: hasonlít,
1: ez a maga az X.
3: Miért hasonlít Norbira az a fotó, amit most fel akartok tölteni? Hufnagel Pisti álnéven.
1: Este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra? Okay. És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit te a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy mit, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
2: Azt, hogy
1: vidám, hogy főzöm
2: Béla, a kávét. Hogy főzi a kávét? Ildikó?
3: Igen.
2: Csinálsz nekem egy kávét?
3: Körülbelül igen.
2: Igen, és akkor ezért fizettek.
1: Várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
2: Jó, na ez
1: most
2: így
1: reggel bejöttem, itt voltak.
3: Van rajta egy gomb, az van rájva, on.
1: Na jó,
3: benyomod, ledarálja, megfőzi.
1: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
3: Ez rágalom, eszünkbe se jutott.
1: Á, de
3: az a tejhabosító, tudod, a tetején.
1: De néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapotban vannak, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
3: De szerinted én miért nem kérek itt soha kávét?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
5: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
6: Csak jó zene!
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
7: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazást, balesetmentes közlekedés. Ilyenkor hétvégén nagyobb a forgalom, elsősorban az M3-as autópályán és az országhatár állomások fele. Tiszabecs felé is sűrű forgalommal szembesülnek a közlekedők. Több olyan főútvonalon, például 4-es számú főútvonal jelentős leterheltséget mutat, elsősorban lakóterten kívül, Debrecen és Záhony között. A záhonyi határállomás közelébe több kilométeres járműoszlop alakul ki ilyenkor, amik nagy rész kamionokból, nyerges vontatókból. Mellettük való elhaladáskor a szabályoknak megfelelően tegyék és kellő oldaltávolságot tartsanak. És ilyenkor hétvégén nagyon sokan kerékpároznak, sőt, a Tokaj nagyon kedvelt, mint kiránduló, rengetegen használják a kerékpárt, sőt, a vasúti közlekedésben is kerékpárokat különböző vasúti szerelvényeken szállíthatnak. Érdeklődjenek, kérjék ki a már véleményét, hogy milyen utakra, hol szabad szállítani kerékpárt. Viszont akik kerékpárúton közlekednek és a későbbiekben térnek vissza, a láthatósági mellényt viseljék. Tudják, korlátozott látásviszonyoknál nagyon fontos látni és látszani, hogy időben észrevegyék a kerékpárosokat. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Módosította 2026-os költségvetését a debreceni közgyűlés. Támogatta a debreceni közgyűlés Illés Tamás kinevezését. Információs kártyával segíti a NAVA vállalkozókat a nyugtaadatszolgáltatásban. Újabb kártékony rovart azonosítottak Magyarországon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Módosította 2026-os költségvetését a debreceni közgyűlés, miután kiderült, hogy a tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan csak 38 milliárd forint körüli iparűzési adó folyik be az idén. Pap László polgármester tájékoztatása szerint a kieső bevételek miatt egyes beruházásokat 2027-re kellett átütemezni. A város vezető arra is rámutatott, hogy míg 2020-ban 500 milliárd forintot, addig idén már 12 milliárd forintot kell befizetniük az államkasszába szolidaritási hozzájárulásként, ami rendszer szintű változtatások nélkül egyes nagyvárosok fizetésképtelenségéhez is vezethet. Támogatta a debreceni közgyűlés Illés Tamás kinevezését a debreceni rendőrfőkapitányság élére. A 33 éve pályán lévő szakember november 1-től foglalhatja el véglegesen a posztját. A kapitány kiemelt feladatának nevezte a közlekedésbiztonság javítását, ahol a szabálytalankodók kiszűrésére drónokat is bevetnek, emellett szigorú fellépést ígért az ittas rollerezőkkel és a gyorshajtókkal szemben. A közgyűlésen Pap László polgármester felvetette, hogy a megyei jogú városok szövetségével kezdeményezik, a 15 ezer fő feletti településeken tegyék kötelezővé a hajléktalan ellátás biztosítását a megye székhelyek terheinek csökkentése érdekében. Információs kártyával segítik a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az adóhatóság tájékoztatása szerint a helyszíni ellenőrzések során átadott kártyán a legfontosabb tudnivalók mellett egy QR kód is található, amely közvetlenül a NAV részletes útmutatóihoz vezet. Az új kötelezettség a nyugtatömbből vagy számítógéppen nyugtát kiállító kisvállalkozásokat érinti, a hivatal pedig az év végéig bírságolás helyett a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. A tavalyi hűtővizsgálatok kiábrándító eredményei után az okos telefonok, táblagépek, televíziók és monitorok energiahatékonysági címkéit ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 2025-ös ellenőrzéseken a webáruházak 63%-ánál találtak hiányosságokat, míg a hagyományos üzletek harmada bukott el. Az akció célja, hogy a vásárlók a boltokban és az internetes reklámokban egyaránt A-tól G-ig terjedő energiaosztály tájékoztatást kap az elektronikai termékekről. Elsőként Magyarországon azonosították Európában a rendkívül veszélyes pöttyös lámpahordó kabócát a Nébih szakemberei. Az Ázsiából származó kártevő Bács-Kiskunvár megyében bukkant fel egy lakossági bejelentés nyomán. A rovar több mint 100 növényfajt, köztük a szőlőültetvényeket és a gyümölcsfákat fenyegeti. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-át is elpusztította. A hatóságok kérik a lakosságot, hogyha fekete-piros mintás nímfát vagy szürke-fekete pöttyös kerekszárnyú kabócát látnak, azonnal tegyenek fotós bejelentést a Nébiknél.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén szombaton napközben a napsütés mellett csak kevés fátyol vagy komoly felhő jelenhet meg az égen, eső nem várható. A szél mérsékelt marad és 22-23 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indulunk is! Szeptember utolsó hétvégén nagyon-nagyon furcsa ezt kimondani. A lényeg az, hogy a következő 6 órát együtt tölthetjük, azaz 14 óráig itt leszek veled. Első körben egészségesek, hasznosak és tudatosak leszünk, aztán fűzünk valami finomat, és még hozom a mai témánkat is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Hozok egy érdekességet a folytatásban itt a Sun City-ben, ami hát egészségesek, hasznosak, tudatosak leszünk a folytatásban is, lehet ezt mondani. Na nem doktor Dőtlől akarok lenni, de képzeld el, hogy egy annyira aranyos és cuki hírre bukkantam, hogy ez engem is megérintett, mert az az igazság, hogy egy picit rám is jellemző, hogy miről is van szó. Az emberi beszédről, ami a kutyák agyát is alakítja, képzeld el, a beszéd rendszeres hallgatása önmagában képes lehet átalakítani az agy működését. Egy friss magyar kutatás szerint a kutyák agya ugyanis képes szavakra tagolni a folyamatos beszédet, akár csak az emberi. A kísérlet során kiderült, hogy a kutyák agya is preferálja a mással hangzó mintázatokat, amint azt korábban csak embereknél figyeltek meg. Az agyi aktivitás vizsgálata azt mutatta, hogy a beszéd rendszeres hallgatása önmagában képes lehet átalakítani az agy működését. És hogy mi a különbség, azért majd ezzel kapcsolatosan még beszélhetünk erről, de arra gondoltam, hogy lehet ez akár a mai témánk is, hogy te szoktál-e a kutyusokkal beszélgetni, mit vettél észre, hogyha ez így van, tehát hogy szerinted is igazolható ez a kutatás. 0-23-16-3000.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Jó hírem van a közlekedőknek. Száraz utakra számíthatnak, itt legalábbis a térségben, azért legyünk nagyon körültekintőek, főleg a piacok és a bevásárlóközpontok környékén jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést.

Kamrád és az Ivy Leaf zárt az óránk a Taylor Swift előtt, a kettő között pedig gyorsan a mai témánkról, hogy bizony-bizony egy friss kutatás szerint a kutyák nagyon is értik az emberi beszédet, és azt kérdeztem, hogy te ezt észrevetted-e. Hát a többség azt írta, hogy a vezényszavakat maximálisan. Valaki ezt írta, hogy én már évek óta a kutyámmal beszélgetek, sokan furcsának tartották, ezek szerint mégsem vagyok őrült, írja Krisz, tehát nem vagy az egyáltalán. A folytatásban is hozzá lehet még szólni 0-23-16-3000, közben érkezik Marianna. Többek között arról hallunk, hogy közérdekű alapítványok szűntek meg, hozzá tehát Marianna 9 órási legfrissebb híreket mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány. A fizikai dolgozók 84%-a elvárja a pontos bérmegjelölést az álláshirdetésben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en!
2: 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a fővárosi Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja elmondta, a megmozdulással a független jellemzően családi tulajdonú töltőállomások nehéz gazdasági helyzetére kívánják felhívni a figyelmet. A tiltakozás célja, hogy megoldást találjanak a szektort érintő kihívásokra, és biztosítsák a kisebb kutak fennmaradását. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, köztük a Matthias Corvinus Kollégium és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány is. A fővárosi törvényszék döntése értelmében az érintett szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei visszaszállnak az államra, amivel mintegy 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államháztartásba. A nem felsőoktatási alapítványok kivezetésével az állam célja az átláthatóság biztosítása, valamint az Európai Uniós források megszerzése előtt álló akadályok elhárítása. A fizikai dolgozók 84%-a elvárja a pontos bérmegjelölést az álláshirdetésekben, derült ki a JobTime HR szolgáltató friss kutatásából. Molnár Attila üzleti innovációs vezető elmondta, a munkavállalók ma már kiszámítható ajánlatokat keresnek, a döntést pedig a fizetés mellett a műszakrend, a pontos feladatkör és a bejárás lehetősége is erősen befolyásolja. Bár a megkérdezettek 83%-a nyitott a munkaerő kölcsönzésre, azonos feltételek mellett 60%-uk mégis inkább a közvetlen munkáltatót választaná. Vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a közösségi médiában kivégzéssel fenyegetett meg egy pécsi nőt egy politikai vita során. A vád alapja az internetes agresszió vétsége, amely 2025 óta önálló büntetőjogi tényállásként akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. A Kéretlen Figyelem debreceni nők közéleti egyesülete ismét ingyenes ételosztást szervez a rászorulóknak szeptember 27-én vasárnap a debreceni Petőfi téren. A 10:30-kor kezdődő alkalmon a hagyományokhoz híven töltött káposztát osztanak az aluljáró melletti területen. Az 1%-os felajánlásoknak köszönhetően ezúttal 180 főnek tudnak meleg ételt biztosítani, a sorszámok kiosztását pedig reggel 9 órakor kezdik a szervezők. Különleges könyvsarkot alakítottak ki a Déri Múzeum kávézójában a könyvbarátai hálózat tagjaként. Az új közösségi térben a múzeum saját gazdagon illusztrált kiadványai mellett felajánlott kötetek is helyet kaptak. A nagyobb értékű kiadványok helyben lapozgathatók, míg a kínálat egy része szabadon elvihető, illetve új könyvekkel is bővíthető. Puskás István alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a közösségi könyvszekrények nem csak az olvasást népszerűsítik Debrecenben, hanem kiváló találkozási pontként is szolgálnak a látogatók számára.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén szombaton napközben a napsütés mellett csak kevés fátyol vagy gomoly felhő jelenhet meg az égen, eső nem várható. A szél mérsékelt marad és 22-23 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu, magyar ízvilág és netisztult elegancia. 3, 2, 1, go!
3: Hello, köszi, hogy itt vagy szombat délelőtt is a dolgozol, tudod, mit szoktam mondani. Kitartást, ha nem, akkor tarts velem, pláne, ugyanis főzünk, hogyha éppen a konyhába tartasz, akkor segítek, hozok valami tutitipet a Gasztrotúra, mindjárt indult.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben pedig ráfordulunk az egészségünkre itt a Fit percekben. Egy újabb témát versézzünk ki Kristóf Dórával, a Fight Club edzőjével és Pilates oktatójával.
2: A Reformer Pilates egyik legnagyobb előnye, hogy a gép ellenállása és támogatása segítségével nagyon pontosan tudjuk szabályozni a gyakorlatokat. Ugyanaz az eszköz lehet könnyítés és kihívás is, attól függően, hogyan használjuk. A reformer során rengeteget dolgozik a törzs, miközben a mozgás kontrollált és precíz marad. Ezért azok számára is érdekes lehet, akik már rendszeresen sportolnak, de azoknak is, akik szeretnének egy tudatosabb, kíméletesebb mozgásformát megismerni. A reformer nem arról szól, hogy hány ismétlést csinálunk, hanem arról, hogy mennyire jól hajtjuk végre azokat.
0: Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Újabb feljelentés az aranykonvoly ügyben. Hamarosan

0: részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az aranykonvoj ügyben Fürth Pál korábbi főügyész nyilvános nyilatkozata alapján a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda. A hatóság félrevezetése hamis vád és bűnpártolás gyanújával benyújtott feljelentés a volt főügyész azon kijelentéseire épül, miszerint a felettesei korábban rendszeresen megszabták a nyomozások irányát és a kihallgatható személyek körét. Az ügyvédi iroda a feljelentés megtétele mellett Fürth Pál tanúkénti meghallgatását is indítványozta a hatóságoknál. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tárcánál lefolytatott belső vizsgálatok alapján. A miniszter közlése szerint az előző vezetés mintegy 12 milliárd forintot költött egy angol céggel kötött tanácsadói szerződésre, amelyből többek között nem rendszeresített egyenruhát és vezetői tréningeket is finanszíroztak. A feltárt visszaélések között szerepelnek továbbá több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, vadászatbiztosítások és luxusautóbérlések is. Hamarosan elkezdődhet a társadalmi egyeztetés az 1 milliárd forint feletti vagyonokat érintő új vagyonadóról és a kata adózás kiszélesítéséről. Kövesdi Attila adópolitikáért felelős államtitkár tájékoztatása szerint az 1%-os ismétlődő jellegű vagyonadó a céges részesedésekre, valamint a hazai és külföldi ingó és ingatlan vagyonra egyaránt vonatkozik majd. A pénzügyminisztérium emellett hamarosan benyújtja a volt és jelenlegi politikusok vagyonosodás vizsgálatáról szóló jogszabálytervezetet is. Szigorítja a podgyász feladás szabályait a Ryanair, így november 10-től legkésőbb a gép indulása előtt 60 perccel fel kell adni a csomagokat. A Fapados légitársaság tájékoztatása szerint az eddigi 40 perces határidő 20 perccel történő előrehozására azért van szükség, hogy több idő jusson a biztonsági és útlevél ellenőrzésre, csökkentve ezzel a járat lekésések arányát. A változás az utasok mintegy 20%-át érinti, a folyamat meggyorsítására pedig önkiszolgáló csomagfeladó kioszkokat is telepítenek a repülőtereken. Átlagosan 35 millió forint megtakarítást tartanak szükségesnek a magyar középkorúak a nyugodt nyugdíjas évekhez állami nyugdíj nélkül. A KNH biztosító legfrissebb kutatásából kiderül, hogy a lakóhely szerint jelentősek az eltérések. Míg Budapesten 44 millió, addig a falvakban átlagosan 29 millió forintot tartanak elégségesnek a megkérdezettek. A válaszadók többsége szerint már 30 éves kor előtt érdemes elkezdeni a megtakarítást, a ténylegesen félretevő azonban átlagosan csak 35 évesen vágnak bele a folyamatba.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az angol font jegyzése kicsivel 423 forint felett alakult, az euró közelít a 365 forinthoz, míg a svájci frank éppen csak átlépi a 386 forintos határt. Az amerikai dollár is lefelé vette az irányt, az árfolyama most megközelíti a 320 forintot. Szombaton napközben térségünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, délutára 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van-e alibid arra az időszakra, amikor feltörték az FBI-nak a rendszerét?
2: Uh-huh, van. Igen.
1: Igen. Ott ültem a számítógép előtt.
2: Egy laptoppal ültem egy parkban. Igen. Elvonulva a világtól, úgyhogy ne lássa senki.
1: Ismerőseimmel.
2: Igen, igen. És egy mobilnettel próbáltam feltörni az FBI-nak a központját.
1: Hallatlan egyébként, hogy az ember olyanokat olvas, hogy ilyen kibertámadás, olyan hacker támadás, ilyen adatok, olyan, miközben mi meg csak szeretnénk belépni az ügyfélkapura, és már az is meghaladja a képességeinket.
2: És rajzat, hanem tényleg, lejárt a személyem, amúgykor bementem, és akkor mondta az úriember mellettem, aki ott ült, hogy ő csak azért jött, mert telefont cserélt, és így aztán nem tud belépni ez a digitális állampolgársági akármilyen applikációba, ezért be kellett mennie, és újra igazolnia magát, meg stb. Stb. Szóval igen, tényleg így van, hogy mi azzal bíbelődünk, hogy ó, mi a jelszavam, ó, az új lenyomat, ó, van megint. És vannak emberek, akik meg simán belépnek. De hát hallottam, hogy majdnem háború tört ki az Egyesült Államok meg Kína között, mert az AI rossz utasításokat, meg a CIA-nak rossz információkat adott, és ők azt gondolták, hogy az irániakat a kínaiak látják el fegyverekkel, meg az atomfegyverhez szükséges alkatrészekkel, meg mindennel. Szóval, és akkor kiderült, hogy ez egyébként semmi nem volt belőle igaz, csak az AI tudatra ébredt, és úgy gondolta, megvicceli az amerikaiakat.
1: Nagyon érdekessé teszi a mai világunkat is a tények elferdítését, a bizonyítást, a bizonyíthatóságot, mint például akár egy, mostában, hogy néztem mondjuk régi filmeket, és ott egy nyomozás, amikor még nem volt, mondjuk az 1600-as, 1800-as években nem volt technológia felkutatni, felgöngyölíteni egy ügyet, hogy mi történhetett, nem volt meg a kommunikáció, nem volt olyan, hogy új lenyomat, meg mi vérelemzés. Meg...
2: Nem láttál indiános filmeket annak idején? Western film, oda ment sólyomszem, ránézett egy nyomra, és kapásban megmondta, hogy két ember ült a lovon, jobbról jöttek, balról jöttek, ittak a kocsmában, és nem tudom, egyébként előző este a táncos lányjal mulattak, vagy nem, egy nyomból.
1: És az így van, abból, hogy megkóstolt egy falat lószart, és abból tudott mindent.
2: Abból, igen, hogy ezek már három napja úton vannak.
1: Lyukas a foga.
2: Ránéztek a tűzre, és rögtön megállapították, hogy hát már olyan 4 órája mehettek el. Miből? Abból a hamuból? Tehát, hogy tudta megállapítani, hogy 4 órája még az éget?
1: Így van, nem véletlen az, hogy a havat nagyon várjuk, ugyanis egy hólapát bizniszbe kezdünk bele, Laciba, egy webshopot nyitunk.
2: Úgyhogy... Igen, egyszer használatos hólapát, szóval ugyanolyan, mint amit egyébként megvesznek bármelyik boltban.
1: Igen, mert 10 év alatt egyszer kellett használnom, tavaly az is eltört. Tehát,
2: hogy... Figyelj, én kétszer kapcsoltam be idén a klímát, nyilván bedöglött a kocsiban. Tehát azóta sem használtam. Tehát arra jó volt, hogy kifizettem egy kisebb összeget arra, hogy megjavítsák, és ugyanúgy nem használom.
1: Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a cipőt félted, nem használod évekig, mikor meg felveszed, egy sétálás után leszakad a talpa, mert elernyedt az anyag, mert az idő megette, mert nem használtad. És éppen ez a baj egyébként, hogy mennyi olyan tárgyunk van, amit alig használunk, néha használunk, évekig nem használunk. Éppen ezért néha vigyétek ki a hólapátot, mozgassátok át egy kicsit.
2: Van, ilyenkor a legjobb.
1: Tehát valamit legalább, seperjétek össze a falevelet.
2: Én régen nyáron is használtam. Mondjuk ehhez az kellett, hogy rosszul raktam le a térburkolót, a lejtést nem csináltam a garázs elé. Az összes létező eső, amikor jött egy nagyobb zápor, a garázsba folyt be, és a hólapát nagyon praktikus volt, hogy kilapátold a vizet a garázsból. Úgyhogy, de olyan szépen vízszintesre raktam, csak azt elfelejtettem elolvasni, akkor még nem volt az interneten, hogy kellene egy kicsi lejtés. Igen.
1: Igen, de okos ötlet volt, hogy hólapáttal csináltad, és nem vasvillával.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
5: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
6: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazást, balesetmentes közlekedés. Ilyenkor hétvégén nagyobb a forgalom, elsősorban az M3-as autópályán és az országhatár állomások fele. Tiszabecs fele is sűrű forgalommal szembesülnek a közlekedők. Több olyan főútvonalon, például 4-es számú főútvonal jelentős leterheltséget mutat, elsősorban Lakotterten kívül, Debrecen és Záhony között. A záhonyi határállomás közelébe több kilométeres járműoszlop alakul ki ilyenkor, amik nagy rész kamionokból, nyerges vontatókból. Mellettük való elhaladáskor a szabályoknak megfelelően tegyék és kellő oldaltávolságot tartsanak. És ilyenkor hétvégén nagyon sokan kerékpároznak, sőt, a Tokaj nagyon kedvelt, mint kiránduló, rengetegen használják a kerékpárt, sőt, a vasúti közlekedésben is kerékpárokat különböző vasúti szerelvényeken szállíthatnak. Érdeklődjenek, kérjék ki a már véleményét, hogy milyen utakra, hol szabad szállítani kerékpárt. Viszont aki kerékpárúton közlekednek és a későbbiekben térnek vissza, a láthatósági mellényt viseljék. Tudják, korlátozott látásviszonyoknál nagyon fontos látni és látszani, hogy időben észrevegyék a kerékpárosokat. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Módosította 2026-os költségvetését a debreceni közgyűlés. Támogatta a debreceni közgyűlés Illés Tamás kinevezését. Információs kártyával segíti a NAV a vállalkozókat a nyugtaadatszolgáltatásban. Újabb kártékony rovart azonosítottak Magyarországon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Módosította 2026-os költségvetését a debreceni közgyűlés, miután kiderült, hogy a tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan csak 38 milliárd forint körüli iparűzési adó folyik be az idén. Pap László polgármester tájékoztatása szerint a kieső bevételek miatt egyes beruházásokat 2027-re kellett átütemezni. A városvezető arra is rámutatott, hogy míg 2020-ban 500 milliárd forintot, addig idén már 12 milliárd forintot kell befizetni az államkasszába szolidaritási hozzájárulásként, ami rendszer szintű változtatások nélkül egyes nagyvárosok fizetésképtelenségéhez is vezethet. Támogatta a debreceni közgyűlés Illés Tamás kinevezését a debreceni rendőrfőkapitányság élére. A 33 éve pályán lévő szakember november 1-től foglalhatja el véglegesen a posztját. A kapitány kiemelt feladatának nevezte a közlekedésbiztonság javítását, ahol a szabálytalankodók kiszűrésére drónokat is bevetnek, emellett szigorúbb fellépést ígért az ittas rollerezőkkel és a gyorshajtókkal szemben. A közgyűlésen Pap László polgármester felvetette, hogy a megyei jogú városok szövetségével kezdeményezik, a 15 000 fő feletti településeken tegyék kötelezővé a hajléktalan ellátás biztosítását a megye székhelyek terheinek csökkentése érdekében. Információs kártyával segítik a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az adóhatóság tájékoztatása szerint a helyszíni ellenőrzések során átadott kártyán a legfontosabb tudnivalók mellett egy QR kód is található, amely közvetlenül a NAV részletes útmutatóihoz vezet. Az új kötelezettség a nyugtatömbből vagy számítógéppen nyugtát kiállító kisvállalkozásokat érinti, a hivatal pedig az év végéig bírságolás helyett a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. A tavalyi hűtővizsgálatok kiábrándító eredményei után az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok energiahatékonysági címkéit ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 2025-ös ellenőrzéseken a webáruházak 63%-ánál találtak hiányosságokat, míg a hagyományos üzletek harmada bukott el. Az akció célja, hogy a vásárlók a boltokban és az internetes reklámokban egyaránt A-tól G-ig terjedő energiaosztály tájékoztatást kapjanak az elektronikai termékekről. Elsőként Magyarországon azonosították Európában a rendkívül veszélyes pöttyös lámpahordó kabócát a Nébih szakemberei. Az Ázsiából származó kártevő Bács-Kiskunvár megyében bukkant fel egy lakossági bejelentés nyomán. A rovar több mint 100 növényfajt, köztük a szőlőültetvényeket és a gyümölcsfákat fenyegeti. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-át is elpusztította. A hatóságok kérik a lakosságot, hogyha fekete-piros mintás nímfát vagy szürke-fekete pöttyös szárnyat szárnyú kabócát látnak, azonnal tegyenek fotós bejelentést a Nébiknél.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén szombaton napközben a napsütés mellett csak kevés fátyol vagy gomoly felhő jelenhet meg, az égen eső nem várható. A szél mérsékelt marad és 22-23 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indulunk is! Szeptember utolsó hétvégéjén nagyon-nagyon furcsa ezt kimondani. A lényeg az, hogy a következő 6 órát együtt tölthetjük, azaz 14 óráig itt leszek veled. Első körben egészségesek, hasznosak és tudatosak leszünk, aztán fűzünk valami finomat, és még hozom a mai témánkat is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Csak egy érdekességet a folytatásban itt a Sun City-ben, ami hát egészségesek, hasznosak, tudatosak leszünk a folytatásban is, lehet ezt mondani. Na nem doktor Dőtlől akarok lenni, de képzeld el, hogy egy annyira aranyos és cuki hírre bukkantam, hogy ez engem is megérintett, mert az az igazság, hogy egy picit rám is jellemző, hogy miről is van szó. Az emberi beszédről, ami a kutyák agyát is alakítja, képzeld el, a beszéd rendszeres hallgatása önmagában képes lehet átalakítani az agy működését. Egy friss magyar kutatás szerint a kutyák agya ugyanis képes szavakra tagolni a folyamatos beszédet, akár csak az emberi. A kísérlet során kiderült, hogy a kutyák agya is preferálja a mással hangzó mintázatokat, amint az korábban csak embereknél figyeltek meg. Az agyi aktivitás vizsgálata azt mutatta, hogy a beszéd rendszeres hallgatása önmagában képes lehet átalakítani az agy működését. És hogy mi a különbség, azért majd ezzel kapcsolatosan még beszélhetünk erről, de arra gondoltam, hogy lehet ez akár a mai témánk is, hogy te szoktál-e a kutyusokkal beszélgetni, mit vettél észre, hogyha ez így van, tehát hogy szerinted is igazolható ez a kutatás. 0-23-16-3000.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Jó hírem van a közlekedőknek. Száraz utakra számíthatnak, itt legalábbis a térségben, azért legyünk nagyon körültekintőek, főleg a piacok és a bevásárlóközpontok környékén. Jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést.

Konrád és az Ivy Leaves zárta az óránkat Taylor Swift előtt, a kettő között pedig gyorsan a mai témánkról, hogy bizony-bizony egy friss kutatás szerint a kutyák nagyon is értik az emberi beszédet, és azt kérdeztem, hogy te ezt észrevetted-e. Hát a többség azt írta, hogy a vezényszavakat maximálisan. Valaki ezt írta, hogy én már évek óta a kutyámmal beszélgetek, sokan furcsának tartották, ezek szerint mégsem vagyok őrült, írja Krisz, tehát nem vagy az egyáltalán. A folytatásban is hozzá lehet még szólni, 0-23-16-3000, közben érkezik Marianna. Többek között arról hallunk, hogy közérdekű alapítványok szűntek meg, hozzá tehát Marianna 9 órási legfrissebb híreket mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány. A fizikai dolgozók 84%-a elvárja a pontos bérmegjelölést az álláshirdetésben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a fővárosi Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja elmondta, a megmozdulással a független jellemzően családi tulajdonú töltőállomások nehéz gazdasági helyzetére kívánják felhívni a figyelmet. A tiltakozás célja, hogy megoldást találjanak a szektort érintő kihívásokra, és biztosítsák a kisebb kutak fennmaradását. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, köztük a Matthias Corvinus Kollégium és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány is. A fővárosi törvényszék döntése értelmében az érintett szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei visszaszállnak az államra, amivel mintegy 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államháztartásba. A nem felsőoktatási alapítványok kivezetésével az állam célja az átláthatóság biztosítása, valamint az Európai Uniós források megszerzése előtt álló akadályok elhárítása. A fizikai dolgozók 84%-a elvárja a pontos bérmegjelölést az álláshirdetésekben, derült ki a JobTime HR szolgáltató friss kutatásából. Molnár Attila üzleti innovációs vezető elmondta, a munkavállalók ma már kiszámítható ajánlatokat keresnek, a döntést pedig a fizetés mellett a műszakrend, a pontos feladatkör és a bejárás lehetősége is erősen befolyásolja. Bár a megkérdezettek 83%-a nyitott a munkaerő kölcsönzésre, azonos feltételek mellett 60%-uk mégis inkább a közvetlen munkáltatót választaná. Vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a közösségi médiában kivégzéssel fenyegetett meg egy pécsi nőt egy politikai vita során. A vád alapja az internetes agresszió vétsége, amely 2025 óta önálló büntetőjogi tényállásként akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. A Kéretlen Figyelem debreceni nők közéleti egyesülete ismét ingyenes ételosztást szervez a rászorulóknak szeptember 27-én vasárnap a debreceni Petőfi téren. A 10:30-kor kezdődő alkalman a hagyományokhoz híven töltött káposztát osztanak az aluljáró melletti területen. Az 1%-os felajánlásoknak köszönhetően ezúttal 180 főnek tudnak meleg ételt biztosítani, a sorszámok kiosztását pedig reggel 9 órakor kezdik a szervezők. Különleges könyvsarkot alakítottak ki a Déri Múzeum kávézójában a könyvbarátai hálózat tagjaként. Az új közösségi térben a múzeum saját gazdagon illusztrált kiadványai mellett felajánlott kötetek is helyet kaptak. A nagyobb értékű kiadványok helyben lapozgathatók, míg a kínálat egy része szabadon elvihető, illetve új könyvekkel is bővíthető. Puskás István alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a közösségi könyvszekrények nem csak az olvasást népszerűsítik Debrecenben, hanem kiváló találkozási pontként is szolgálnak a látogatók számára.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén szombaton napközben a napsütés mellett csak kevés fátyol vagy gomoly felhő jelenhet meg az égen, eső nem várható. A szél mérsékelt marad és 22-23 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu. Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
3: Hello, köszi, hogy itt vagy szombat délelőtt, és ha dolgozol, tudod, mit szoktam mondani. Kitartást, ha nem, akkor tarts velem, pláne, ugyanis főzünk, hogyha éppen a konyhába tartasz, akkor segítek, hozok valami tutitipet. A Gasztrotúra mindjárt indult.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Bruce Capaldi után mindjárt jön Alok Szigala és Ellie Goulding, a kettő között pedig főzünk valami finomat, kinyit a gasztrotúra hivatalosan is. Hát kérem szépen, az őszi receptek között válogattam. Az az igazság, hogy a top 10 közül most szemezgettem egy kicsit, hogy mégis mi az, amit érdemes elkészíteni, legalábbis így magamnak is súgtam egy picit, hogy például állítólag isten ilyen finom ilyenkor a tejfölös zeller krémleves. Benne van a tárkonyos vadragú leves is a top 10-ben ilyenkor ősszel. Aztán itt van az osztrák máj gombóc leves, igazán egyszerű, a hagyományosnál simább gombócok egy aranyló levesben. Sárgarépa az alaplé, és a tészta olyan eredet képez, amihez nincs is szükség másra, mint egy nagy kanára. Állítólag isten ilyen finom. Aztán imádjuk még a szőrös sertés tarját kakukkfűvel, és hát a diós csigának ilyenkor nincsen párja is, hogy mi az, amit ilyenkor még készíthetünk. Innen folytatjuk.

Zoti, az őszi gasztrotúrában itt a Sunshine-on, hát kérem szépen, az már kiderült, hogy imádjuk a tárkonyos tejfölös ételeket ilyenkor ősszel is, a sütőtök elől meg hát nem szabad elfeledkezni. Igazából ez nekem inkább ilyen októberi-novemberi íze, de az alma és körte az minden mennyiségben jöhet. A káposzta félig közül a rakott kell káposztás ételeket szoktuk ilyenkor elkészíteni, és hát ha hiszed, ha nem, mondom a top 3-at. Harmadik helyre került az édes burgonya krémleves, második helyen van a szőlősfetás tepsis csirkemell, és első helyre került a tejfölös gombaleves. Hát nagyon jó választás mindegyik, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes belevágni. Jó munkát és jó étvágyat kívánok hozzá!

Ez volt Hugel és Imelian Angelnek a Moving in the Sun, amit nagyon megszerettünk. Ez egy nagyon különleges dal, tök jó volt most is hallani, és tálésekkel, amit is biztosan fogod szeretni 10 évvel ezelőttről, mert még itt lesz ebben az órában, aztán Marianna érkezik a 10 órás hírekkel, utána pedig Miley Smith nyitja majd az óránkat a Drive Safe-en, addig viszont tehát hírek, pár perc is folytatódik a Sun City.

0: Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Még napi díjat is kaptak a januárban Strasbourgban tüntető gazdák. Várhatóan az év végére elkészül a kormány új digitalizációs stratégiája. Havonta több mint 74 millió forintba kerül a képviselők lakhatása és irodái. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása kiderítette, hogy a szervezet az elmúlt években mintegy 14 milliárd forintot költött el politikai célokra és megkérdőjelezhető kifizetésekre. Zoltán Péter miniszteri biztos tájékoztatása szerint a kamara nem csak az utazást és a szállást, de még napi díjat is fizetett a januári strasbourgi tüntetés résztvevőinek, emellett kormánypárti kampányokat és influencereket is finanszírozott. A kormány a szervezet politika mentesítését, a működési költségek 11,1 milliárd forintos csökkentését, valamint a tagdíjak mérséklését tervezi. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizetnek. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. Várhatóan év végére elkészül a kormány új digitalizációs stratégiája, amely a digitális esélyegyenlőség megteremtését tűzte ki célul, jelentette be Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz a weboldalak és alkalmazások akadálymentesítése. A tervek között szerepel egy mesterséges intelligencián alapuló, éjjel-nappal elérhető állami ügyfélszolgálat kialakítása is, amely megkönnyíti a lakosság és a hátrányos helyzetű polgárok tájékozódását. A Debreceni Egyetem kutatói a kórházi fertőzések leküzdésére alkalmas bakteriofágok, vagyis baktériumölő vírusok fejlesztésén dolgoznak, és a munkával már a termékfejlesztési fázis közelébe jutottak. Bács Zoltán rektor tájékoztatása szerint a humán és állategészségügyi kutatásokra építve olyan tudásbázist hoztak létre, amely a fágok vizsgálatától a klinikai alkalmazásig mindent átfog. A fejlesztéseket a 2024-ben átadott pilot kutató laboratórium támogatja, az egyetem pedig törzsgyűjteménnyel és speciális kurzusokkal is segíti a jövő szakembereit az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelemben. Egyedülálló performance-ra várja hallgatóit és dolgozóit a Debreceni Egyetem szeptember 29-én, ahol az 1956. október 23-ai egyetemi megmozdulásról készült ikonikus archívfotót alkotják újra mai szereplőkkel. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők szimbolikusan elfoglalják ugyanazokat a pontokat a főépület előtt, ahol a 70 évvel ezelőtti események zajlottak, jelképesen összekötve a múlt és a jelen egyetemi közösségét. Az elkészült fotó és videó felvételeket az október 23-ai megemlékezéseken és egyetemi kiállításokon is bemutatják majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén szombaton napközben a napsütés mellett csak kevés fátyol vagy gomoly felhő jelenhet meg az égen, eső nem várható. A szél mérsékelt marad és 22-23 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bizony, hogy minden igaz, csapatiktól nem kell tartani. Köszönjük szépen, Marianna, a friss információkat, de hogy mire kell készülni majd a jövő héten időjárás szempontjából, illetve hogy a kutyusok tényleg értik-e, hogy mi mit beszélünk, ennek is utána járok még a folytatásban. 0-23-16-3000, ha pedig információt van.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

és Dash közösen Mindegy szólt itt a Sunshine-on. Hát nagyon nem mindegy az időjárásunk, főleg, hogy fog esni vagy sem. Ha minden igaz, akkor még hétfőn sem fog esni, sőt, kedden is a napsütésre lesz a főszerep. Igazi vénasszonyok nyara folytatódik kedden és szerdán, 21-26 fokos maximumokra számíthatunk. Az tény is való, hogy a reggelek még hűvösek, úgyhogy rétegesen kell öltözni, de igazából kellemes kora őszi idő a kilátásban.

Abigail és a Sugar Daddy szólt tavaly, itt a Sunshine On, hát már azt egy órával ezelőtt is mondtam, hogy nem akarok Dr. Dötlő lenni, de a mai témánkat nem szeretném a félbehagyni, ugyanis a kutyusokról van szó, hogy friss kutatás szerint képzeld el, hogy tökéletesen értik az emberi beszédet. Hát eddig is sejtettük, azért valljuk be, de most kiderült, hogy az agyi aktivitás vizsgálata kimutatta, hogy a beszéd rendszeres hallgatása önmagában képes lehet átalakítani az agy működését. Azaz, a kutyákban kialakuló másolhangzó preferencia nem függ attól, hogy kölyök korukban emberek között éltek-e. A fő különbség az, hogy míg az emberek a magánhangzó mintázatokat is felismerik, a kutyák csak a másolhangzó mintázatokat, illetve a beszédhangok lüktetését csak az emberi agy követte. Hát én azt gondolom, hogy nem szabad abba hagyni a kutyákkal való társalgást, míg hogyha szóról szóra, pontról pontra nem is érti, de azt gondolom, hogy érzékeli, hogy mit akarunk mondani, tehát hogyha mérgesek vagyunk, vagy éppen nagyon szeretjük őket, legyen ez így még a későbbiekben is. Addig is David Guetta érkezik az I'm Go-dal, aztán hamarosan itt lesz még a folytatásban Marshmallow, Pink és Sting is a Dreaming.

Komolyan mondom, annyi minden történik, és én ezt el sem hiszem, hogy még Olivia Dean a So Easy-vel biztosan hallható lesz ebben az órában, de ismét Mariannáé lesz a szó utána rögtön. Hozzá a legfrissebb híreket 11 órakor, aztán a csillagok is érkeznek hozzá a legfrissebb tanácsokat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
3: Az

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Már lehet jelentkezni az október 10-i kék túrázás napjára. Berlin visszalépett a németországi olimpia rendezési tervétől. Magyar Péter Magyarországra hívta 14. Leó pápát. Korszerűsítik a debreceni modem épületét. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatásán Magyarországra hívta 14. Leó pápát, akivel az apostoli palotában tartott magánaudiencián tárgyalt. A megbeszélésen az európai kihívások, a mesterséges intelligencia és a fiatalokat érintő kérdések mellett szó esett a Hungary Helps programról is, amelyet a Tisza kormány átvilágítás után folytatni kíván az üldözött keresztények megsegítésére. A kormányfő emellett 6000 euró értékben ajánlott fel gyógyszertámogatást a vatikáni szegény klinika számára. Már lehet jelentkezni a Magyar Természetjáró Szövetség által október 10-én rendezett kék túrázás napjára, ahol a résztvevők több mint 140 szakaszon járhatják be az országos kék kört. Farkas Péter kommunikációs igazgató elmondta, hogy a vezetett és egyéni túrák mellett idén egy különleges kihívással is készülnek. A 30 éves alföldi kék túra tiszteletére emlékjelvényt kap, aki 30 óra alatt legalább 30 kilométert teljesít a megadott szakaszon. Berlin visszalépett a németországi olimpiai és paralimpiai rendezési jogért folyó versenytől. A döntés hátterében a tartományi választáson győztes baloldal ellenállása áll, akik pénzpazarlásnak tartják a pályázatot. Így a Német Olimpiai Sportszövetség szombati döntése előtt már csak München és a Rajna-Ruhr régió maradt versenyben a 2036-os, 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezéséért. Vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a közösségi médiában kivégzéssel fenyegetett meg egy pécsi nőt egy politikai vita során. A vád alapja az internetes agresszió vétsége, amely 2025 óta önálló büntetőjogi tényállásként akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. Korszerűsítik a debreceni modem épületét, az erre vonatkozó közbeszerzési eljárást már közzé is tette a művészeti központ. A nyertes kivitelezőnek 8 hónap áll majd rendelkezésére a belső építészeti, energetikai és világítás technikai fejlesztések elvégzésére, amelyek magukban foglalják a ledes fényforrások cseréjét, az új műtárgy világítási rendszer kiépítését, valamint a párásító és párátlanító berendezések beszerzését. A munkálatok során megújulnak a vizes blokkok, megszüntetik a beázásokat, és tisztasági festést is végeznek a kiállító terekben. A közösségi médiában terjedő téves hírekkel ellentétben nem rendeltek el általános mozgósítást Magyarországon. A Tolna és Hajdúbihar vármegyében kiküldött behívó parancsokat kizárólag az önkéntes tartalékosok kapták meg. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az érintettekkel előre egyeztetett tervezett kiképzésekről és gyakorlatról van szó, amelyek a megszokott szolgálat részét képezik. A hatóság megnyugtatott mindenkit, a hivatalos levélként kézbesített parancsok az intenzívebb szeptemberi felkészülési időszak természetes velejárói.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén szombaton napközben a napsütés mellett csak kevés fátyol vagy gomoly felhő jelenhet meg az égen, eső nem várható. A szél mérsékelt marad és 22-23 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Meg is érkeztem, ahogy ígértem, továbbra is nagyon tartalmas, kellemes hétvégét kívánva ígértem, hogy lehozom a csillagokat, úgyhogy mindjárt hozzák a napi tanácsot. Aztán arról is beszámolok, hogy őrült úticélt céloztak be a szemfüles magyar utazók, hogy miről van szó. Hamarosan kiderül a folytatásból.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Persze, hogy jósoltak a csillagok, szeptember 26-ára szombatra is. Kedves szombatra is. Kedves Kós, amikor elképzeled a jövőt, gondolj arra, ha túl sokat akarsz, egyszerre meg lehet,

Épp kapható vagy minden mókára, igazán élvezed a váratlan helyzeteket. Mag a hűséget tartod az egyik legfontosabb erénynek, de csak azért ragaszkodni valakihez, mert szép emlékek fűznek hozzá, nem biztos, hogy célra vezető. Vízöntő, ha nem rontod el a kapcsolatodat a meggondolatlan kijelentéseiddel, akkor csodás pillanatokat élhetsz át. És persze, hogy a halaknak is van tanács, előfordulhat, hogy a párod váratlanul közli veled, már nem biztos benne, hogy veled szeretné leélni az életét. A saját intrikád áldozata lehetsz, ha megpróbálsz olyan harcban győzedelmeskedni, amely féltékenységből és birtoklási vágyból fakad. Az erődet pozitívan használd most fel.

szóval utána folytatásban itt a Sun City-ben. Kérem szépen, kiderült, hogy a magyarok nagyon is bevállalósak, mondjuk szerintem ezt eddig is tudtuk. Most arról van szó, hogy őrült úti célt céloztak be a szemfüles magyar utazók. Hát nem azt mondom, hogy minden harmadik család, de hát 10-ből legalább 2 család vállalkozott arra, hogy felfedezze Közép-Ázsia szívében rejtőző világot, és hát ez nem itt van. Nagyjából 10 órát kell repülni érte, a Tien Shan hegységről van szó, valami fantasztikus, legalábbis a magyarok imádják, tehát még egyszer 8-12 órás repülőútról beszélünk, viszont az árak önmagáért beszélnek, egy repülőjegy ára szezonalitástól függően előre foglalva akár csak 100-130 ezer forint körüli összegtől is elérhető oda-vissza, és ez itt a lényeg, a magyaroknak pedig a szállás. Mindegy, legalábbis a friss felmérés szerint. Én láttam a képeket, tényleg fantasztikus, tehát nem tudom eldönteni, hogy most város vagy egy eldugott csodaország, a magyarok minden esetre felfedezték, tehát Astanáról van szó, futurisztikus sziluettje lenyűgöző kontrasztot alkot a távolban kibontakozó végtelen horizonttal. Ez nagyon mesés megfogalmazás, nem én mondom ezt így természetesen, hanem akik jártak ott. A kérdésem az, hogy te bevállal.

0: A végtelenben is tovább, no nem a Toy Story-ban vagyunk természetesen, így Miley Cyrus előtt, aki az End of the World-ot már is hozza nekünk így a hírek előtt, a Sun City mindjárt szusszan, hanem volt egy felvetődés, egy ilyen téma lehetőség, hogy őrült úticél céloztak be szemfüles magyar utazók. Ha azt mondom, hogy Astana az nem biztos, hogy mond bármit is, de ahogyha már úgy kicsit részletezem, hogy a magyarok most éppen ide járnak, és felfedezték Közép-Ázsia rejtett világát, akkor azt mondom, hogy érdemes ellátogatni. Tehát egyszerűen a hegyek, a felhőkarcolók és tulajdonképpen minden, ami emlékeztethet arra, hogy egy távoli világ az mind megtalálható. A kérdésem az volt, hogy bevállalnád ezt a 8-12 órás repülőutat úgy, hogy teljes mértékig ismeretlen. Aztán arról van tehát szó, hát többen azt írtátok, hogyha már ismerősöm járt volna ott, ő benne biztosan bíznék és elhinném neki. Valaki azt írta, hogy miért ne, nem egy örökké valóság, mondjuk egy hétig ott lenni, az ár az tök korrekt, ezt már Imre írta, köszönöm szépen. A folytatásban tehát egyben az órában még Miley Cyrus, aztán déli hír összefoglalom, hogy belecsapunk a Sun City délutáni verziójába. Várlak vissza!
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Módosította 2026-os költségvetését a debreceni közgyűlés. Támogatta a debreceni közgyűlés Illés Tamás kinevezését. Az Ár és Top azonnali kivezetését sürgetik a hazai szakmai szervezetek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Módosította 2026-os költségvetését a debreceni közgyűlés, miután kiderült, hogy a tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan csak 38 milliárd forint körüli iparűzési adó folyik be az idén. Pap László polgármester tájékoztatása szerint a kieső bevételek miatt egyes beruházásokat 2027-re kellett átütemezni. A városvezető arra is rámutatott, hogy míg 2020-ban 500 milliárd forintot, addig idén már 12 milliárd forintot kell befizetniük az államkasszába szolidaritási hozzájárulásként, ami rendszer szintű változtatások nélkül egyes nagyvárosok fizetésképtelenségéhez is vezethet. Támogatta a debreceni közgyűlés Illés Tamás kinevezését a debreceni rendőrfőkapitányság élére. A 33 éve pályán lévő szakember november 1-től foglalhatja el véglegesen a posztját. A kapitány kiemelt feladatának nevezte a közlekedésbiztonság javítását, ahol a szabálytalankodók kiszűrésére drónokat is bevetnek, emellett szigorúbb fellépést ígért az ittas rollerezőkkel és a gyorshajtókkal szemben. A közgyűlésen Pap László polgármester felvetette, hogy a megyei jogú városok szövetségével kezdeményezik, a 15 ezer fő feletti településeken tegyék kötelezővé a hajléktalan ellátás biztosítását a megye székhelyek terheinek csökkentése érdekében. Az Ár és Top azonnali kivezetését sürgetik a hazai élelmiszer előállító és kereskedelmi szakmai szervezetek. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Neubauer Katalin kiemelte, hogy a szabályozás ma már kisboltok bezárásához, a választék szűküléséhez és a kereskedelmi színvonal romlásához vezet, mivel az élelmiszer árak augusztusban már csak nem 5%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A szakma szerint a tiszta piaci árverseny biztosítaná a legkedvezőbb árakat és szolgáltatásokat a vásárlóknak. Elindult az okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen a 6. és 7. osztályos gyerekek tehetik próbára az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteiket. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által szervezett online versenyre október 22-éig várják a háromfős csapatok jelentkezését az ország összes általános iskolájából. A játékos megmérettetés megyei legjobbjai a novemberi budapesti döntőbe jutnak, ahol értékes sportutalványokért és iskolai eszköztámogatásokért versenyezhetnek. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a Zöld Óvoda .hu oldalon.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Több elismerést is átvehettek a debreceni VSC labdarúgói a hivatásos labdarúgók szervezetének idei díját adó gáláján. A legnagyobb visszatérőnek járó díjat a súlyos sérülése után sikeresen visszatérő Kusnyér Erik kapta, míg Dzsuzsák Balázs csapatkapitányt a legtöbbszörös válogatottságáért díjazták. Az előző bajnoki idény álomcsapatába két debreceni nevelésű, nyáron külföldre igazolt játékos Bárány Donát és Szűcs Tamás is bekerült. Újabb nemzetközi győzelmet aratott Mónus József a bulgáriai Várnában megrendezett 7. nemzetközi tradicionális íjász versenyen. A hajdunánási születésű távlövő íjász az 50 fontos kategóriában 478 méteres lövéssel végzett az élen, több mint 70 méterrel megelőzve a második helyezettet. A fehér farkasként is ismert sportoló a győztes íjat és a nyilvesszőket is maga készítette, fegyverét pedig a várnai csata emlékére Hunyadinak nevezte el. Vereséget szenvedett a DVSE Mastergut férfi vízilabda csapata az EON férfi OB második fordulójában. Kádár Kálmán együttese a Kaposvár otthonában játszott szoros mérkőzést, ám a középső szakaszokban elkövetett hibák miatt a negyedik negyedben bemutatott huszáros hajrá ellenére is 13-12-re alul maradt. A debreceni pólósok jövő szombaton a Szeged vendégeként javíthatnak. Debrecen környékén szombaton napközben a napsütés mellett csak kevés fátyol vagy gomoly felhő jelenhet meg az égen, eső nem várható. A szél mérsékelt marad és 22-23 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Folytatjuk a Sun City-t is szeptember 26-án, de hogy mitől is különleges ez a nap, azon kívül, hogy vannak névnaposaink, akiket nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Ígérem, hogy elárulom, hogy mi minden történt még a mai napon, és természetesen szétnézünk az utakon, és közben te is üzenhetsz 0-23-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene! Aha.

Beata és Teddy Swims és a Toast and Die gangangangja után a folytatásban köszöntünk most már hivatalosan is. Kedves Paulák és Justinák, Isten értesen benneteket, és képzeld el, hogy különleges ez a nap. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy ma van a Tiszta Hegyek napja, sőt, a Környezetvédelmi Egészség világnapja is, úgyhogy ma különösen érdemes tiszta fejjel környezet tudatosan vágni neki a szombatnak. A népi megfigyelések és a régi gazdák tapasztalatai szerint a szeptember végi tiszta csillagos égbolt egy keményebb havas telet vetíthet előre. Hát meglátjuk, hogy mi sül ki ebből, de addig is élvezzük ki maximálisan a kellemes színes őszi napsugarakat. Tudod, ez a bizonyos vénasszonyok nyara a folytatásban is. Szerintem ez tök jó, úgyhogy már csak józanak el a folytatásban. Jön a Honey Bees, de itt lesz Olivia Rodrigo, sőt még Pink is érkezik majd.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Szerintem a szombat dél az az időszak Debrecenben, amikor igencsak résen kell lenni, mindenki nagyjából most akarja beszerezni a vasárnapi ebédhez valót, vagy éppen most vásároltok be, hogy mi hiányzik vajon a gyereknek éppen, mondjuk a jövő hétre, kinőtte nagyon nagy hirtelenséggel mondjuk a tesi felszerelésből a pólót meg a cipőt. No de, hogy mi a helyzet az utakon, csak szólok, hogyha éppen tehát most lendületben vagy, akkor jó, ha tudod, hogy nincs könnyű helyzet most a Faraktáron, a Hajnal utcán, és nagyjából a Csapó utcán is lassú a haladás, meg a Péter fián. Köszönöm szépen az észrevételeket, legyél tehát türelmes, figyelmes, jó utat, balesetmentes közlekedést.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Végala után még Tarányi Tamás ebben az órában biztosan itt lesz. Hát hihetetlen, de meg fogjuk kezdeni mindjárt az utolsó óráját. A Sun City-nek Mariannal jön a legfrissebb hírekkel, aztán Ray Daltonnal és a Blood Running-el.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Nyilvánosságra kerültek a készülő vagyonadó szabályai. Csőd közeli helyzetbe került mintegy 1000 kis benzinkút. Már az osztrák sajtóban is kiemelt témaként foglalkoznak az aszbeszt szennyezéssel. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Részletezte a készülő vagyonadó szabályait a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. Kövesdi Attila tájékoztatása szerint az 1 milliárd forintot meghaladó belföldi és külföldi vagyon után 1%-os éves adót kell majd fizetni. Az adó alapba az ingatlanok, cégtulajdonok és értékpapírok mellett a 10 millió forintnál értékesebb gépjárművek, megtakarítások és kriptoeszközök is beletartoznak, majd a hiteltartozásokat viszont levonják belőle. Az önadózással megállapított összeget első alkalommal 2027. augusztus végéig kell majd bevallani és megfizetni. Csőd közeli helyzetbe került mintegy 1000 kis- és középvállalkozás által üzemeltetett benzinkút Magyarországon, figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor elnökségi tag közölte, miközben a MOL jelentős nyereséget ér el, a független kutak a magas terhek miatt eladósodnak. A szövetség a teljes KKV szektorral közösen demonstrációt szervez a fővárosi Kossuth térre, hogy felhívja a figyelmet az adó- és bérterhek csökkentésének, valamint az érdemi gazdasági párbeszédnek a szükségére. Már az osztrák sajtóban is kiemelt témaként foglalkoznak a kőszegi aszbeszt szennyezéssel. A Kurier beszámolója szerint a határmenti városban végzett levegő mintavételek során a törvényi határértéket 75-szörösen meghaladó rostkoncentrációt is mértek. A szennyezett építőanyag a feltételezések szerint Ausztriából származik, az ügyben a legfőbb ügyészség is eljárást indított környezetszennyezés, súlyos testi sértés és a közbiztonság veszélyeztetésének gyanúja miatt. Nyomdatörténeti emléktáblát avattak Debrecenben a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola falán, megjelölve az egykori nyomtató utca helyszínét. Az ünnepségen Pap László polgármester felidézte, hogy Huszár Gál református prédikátor 1560-ban hozta a városba a nyomdát, amely a helyi egyház és a város pártfogásával működött tovább. A jogutód Alföldi Nyomda ZRT vezérigazgatója Pataki Lajos büszkeségét fejezte ki, hogy az ország legnagyobb tankönyvgyártójaként állíthattak emléket a történelmi gyökereknek. Saját mohósága lett a veszte annak a zsákai férfinak, aki besúrant egy vámos pércsi idősnő házába, és közel 2 millió forint értékbe lopott el tőle aranyékszereket. A tolvaj az akció után visszatért a helyszínre, ahol a házigazdával összefutva azzal a kifogással állt elő, hogy szőlőt szeretne venni tőle. A jóhiszemű nyugdíjas adott is neki 2 fürtöt, ám az ékszerei hiányát észlelve értesítette a rendőrséget. A nyomozók azonosították és elfogták a sorozat tolvajt, akinek a bíróság elrendelt a letartóztatását. Kiváló termést hozott a Debreceni Egyetem Pallagi Kertészeti Kísérleti Telepén tavaly telepített 3 hektáros intenzív almaültetvény. A növényvédő szerek nélkül termesztett gyümölcsből hektáronként mintegy 7 tonnát takarítottak be, amelyet az intézmény közétkeztetésében, köztük egyetemi kórházakban és gyakorló iskolákban használnak fel. A projekt célja a klímaváltozáshoz alkalmazkodó új termesztési technológiák tesztelése és a tapasztalatok átadása a hazai gazdáknak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében túlnyomóan napos száraz idővel telik, majd a vasárnap eső sehol sem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 24-25 fokig melegszik majd fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, itt is van a Raymond Adrian Dalton, azaz Ray Dalton, aki mindössze 36 éves, de már mondhatni, hogy meghódította a zenei ipart. Vele indulunk, aztán hozok programtippeket, de még előtte visszahozom a keltető legjobb pillanatát.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel. megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: A valahányszor a srácok énekelték a Follow the Flow itt a Sunshine-on, míg tavalyról Jack Jones is nagyon érkezik a Never Be Lonely-ban, ez egy jó kis pörgős dal lesz itt a szombat délutánban. A kettő között viszont már is varázsolok, méghozzá visszafelé hozom a keltető legjobb pillanatát.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Köszönjük, Mara.
3: Szívesen, legalább lesz követőtök.
2: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled, ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk. Hufnagel Pisti. Őt ért be. Állíts be egy jelszót, amit csak te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Hagyd ezt egyelőre majd, mert ránézünk később.
3: Jó. Annyira igen. Izgalmas volt.
2: Mert már profilképedet töltenéd meg, már minden. Hihetetlen.
3: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
2: Igen,
3: menjek
2: látom.
3: Menjek vissza a kedvenc
2: oldalra.
3: Ne!
2: Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans-re.
3: A céges telefonszámot.
4: És hány követőd van már?
3: Hát még egy se.
2: Hát este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra? És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy mit, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
3: Azt, hogy
2: vidám, hogy főzöm
3: Béla, hogy főzi a kávét? Ildikó,
4: igen.
3: Csinálsz nekem egy kávét?
4: Körülbelül igen.
3: Igen, és akkor ezért fizetek.
2: Várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
3: Jó, na ez
2: most
3: így
2: bereggel bejöttem, itt volt a kávé.
4: Van rajta egy gomb, az van rájva, on.
2: Na jó.
4: Benyomod, ledarálja, megfőzi.
2: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
4: Ez rágalom, eszünkbe se jutottak. Az a tejhabosító. Tudod, a tetején.
2: De néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapot van, aki lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
4: De szerinted én miért nem kérek itt soha kávét?
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Ez a Sun City. Zenei összeállítást hallasz a Sun

0: Sunshine FM programajánló.
1: Vannak program lehetőségek, úgyhogy én nem is tartom magamban, hogy mi az, amit ajánlok figyelmedbe. Kitárul a Mesék Birodalma Hajdús Szobosztón zenés mesehét várja a látogatókat a Bocskai István Múzeumban szeptember végén és október elején. Hogy pontos legyek, szeptember 29-én kedden 10 órától 18 órától, majd október 1-én 10 órától, másodikán 10 óra 30-tól. Közben pedig Mici Mackó 100 éves lett, a Voltina új előadással ünnepel. Mese a kalandról, a félelemről és a barátságról. Legközelebb holnap, azaz 27-én vasárnap a Voltina Bábszínház Kálvin téri játszóhelyén. A Szépíró olvas Debrecenben, szeptemberben is. Áfra Jánossal folytatódik, akivel Ráda és Zsófia beszélget majd. Szeptember 29-én a Déri Múzeum dísztermében, kedden 18 órától az irodalmi rendezvény ingyenesen látogatható. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló. Ez a Sun City.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM.

még biztosan itt lesz így 2 óra előtt, hiszen el sem hiszem, de annyira pörög az idő. Tényleg, hogy így lassan már októberben vagyunk, nem hogy a 14 óránál. Az Empire of the Sun és a Walking on a Dream biztosan itt lesz ebben az órában, aztán rögtön Marianna jön a legfrissebb hírekkel, majd pedig Sunshine Top 40 Kondoroli módra. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent érintettünk, leginkább az űzben kalandoztunk, legalábbis az ízek tekintetében. Azt is megtudtuk, most már hivatalos is, hogy a kutyák nem csak figyelnek, fülelnek, hanem értenek is, tehát, hogy elvileg értik az emberi beszédet. Kutakodtunk még azzal kapcsolatosan is, hogy van Ázsiában egy különleges hely, amit a magyarok szeretnek a legjobban, és még varázsoltam, visszahoztam a keltető legjobb pillanatát, programötletek és útinformációk is voltak. Én bízom benne, hogy tartalmas volt, tehát az elmúlt 6 óra, ha ez így volt, akkor köszönöm a figyelmet, Földi Betty vagyok, csodás hétvégét kívánok, minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt.

Egy dolmig biztosan itt lesz így 2 óra előtt, hiszen ez sem hiszem, de annyira pörög az idő. Tényleg, hogy így lassan már októberben vagyunk, nem hogy a 14 óránál. Az Empire of the Sun és a Walking on a Dream biztosan itt lesz ebben az órában, aztán rögtön Marianna jön a legfrissebb hírekkel, majd pedig Sunshine Top 40 Kondoroli módra. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent érintettünk, leginkább az űzben kalandoztunk, legalábbis az ízek tekintetében. Azt is megtudtuk, most már hivatalos is, hogy a kutyák nem csak figyelnek, fülelnek, hanem értenek is, tehát, hogy elvileg értik az emberi beszédet. Kutakodtunk még azzal kapcsolatosan is, hogy van Ázsiában egy különleges hely, amit a magyarok szeretnek a legjobban, és még varázsoltam, visszahoztam a keltető legjobb pillanatát, programötletek és útinformációk is. Én bízom benne, hogy tartalmas volt tehát az elmúlt 6 óra, ha ez így volt, akkor köszönöm a figyelmet, Földi Betty vagyok, csodás hétvégét kívánok, minden jót!

0: Ez volt a Nyíregy Aktuál, a 99.4 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.4 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu.
3: Stabil és hosszú távú munka lehetőségre vágysz. Biztos megélhetés nyújtó hivatást keresel. Légy a magad ura és irányítsd szakmai karriered. Csatlakozz a nyíregyházi Duna House irodához, és légy nálunk sikeres ingatlan értékesítő. Jelentkezz most a nyíregyháza.búzakukac.dh.hu címen, vagy személyesen a Búzatér 7 pera alatti irodánkban.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Visszatér az új lakások áfája 27%-ra. 9,3 milliárd forintos forrást biztosít a kormány az országos fogyatékosságügyi programra. Megszüntetik a pedagógusok kötelező, központilag szervezett képzéseit. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Visszatér az új lakások áfája az 5%-os kedvezményes kulcsról a 27%-os mértékre 2027-től, ám ez nem hoz automatikusan ugyanakkora áremelkedést, derült ki a Duna House elemzéséből. A szakértők szerint a magasabb adókulcs egy lassuló és árérzékenyebb ingatlan piacot ér el, így a fejlesztők nem tudják majd teljes egészében a vevőkre hárítani a többletköltségeket. Azoknál a beruházásoknál pedig, amelyek építési engedélye idén december 31-ig véglegessé válik, a kedvezményes 5%-os áfa egészen 2030 végéig érvényesíthető marad. Elfogadták az országos fogyatékosságügyi program két éves intézkedési tervét, amelyre összesen 9,3 milliárd forintos forrást biztosít a kormány. A program fő célja a befogadó társadalom és az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, valamint a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatása. A keret összeg legnagyobb részét lakhatásra és rehabilitációra fordítják, de jut forrás a kulturális intézmények akadálymentesítésére, a magyar jelnyelv oktatási módszertanának kidolgozására, a segítőkutyák képzésére, valamint civil szervezetek és szülősegítő szolgáltatások támogatására is. Megszünteti a pedagógusok kötelező központilag szervezett tartalmi megújító képzéseit a kormány, hogy megszüntesse az ideológiai befolyásolást és alkalmazkodjon a helyi igényekhez. A készülő kormányrendelet szerint a gyakornokoknak a jövőben nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, az iskolák pedig normatív támogatásból saját belső képzéseket is szervezhetnek. A reform második ütemében a piaci alapú szabadon választható kurzusok is visszatérnek a rendszerbe, amiben a szakképzési és a bölcsödei dolgozókat is bevonják. A korábbi diszkriminatívnak ítélt eljárás helyett egy héten belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a korábbi szabályozás szakmai egyeztetés nélkül sorolta inaktív státuszba a magasabb testtömegindexű betegeket a várólistákon, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelentett. Az új elv alapján a döntés közvetlenül az operatív tímek és a kórházak kezébe kerül, a bonyolultabb eseteket pedig a kijelölt centrumkórház házak látják majd el. Szeptember végén jár le az államilag támogatott lakossági napelem program elszámolási határideje, ám sok család kétségbeejtő helyzetbe került a kivitelező cégek csődje miatt. Bár a beruházások több helyen félbeszakadtak, a teljesítési igazolást az elérhetetlenné vált vállalkozóknak kellene aláírniuk. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség arra figyelmeztet, hogy a családoktól akár a kivitelezők által felvett előleget is visszakövetelhetik. A szakmai szervezet a kormányhoz fordult segítségért, hogy megmentse az érintett háztartásokat a több milliós veszteségtől.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
5: go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket, nagyon kellemes és klassz hétvégét kívánok mindenkinek, 2:04 indul a hivatalos listánk a Sunshine Top 40, a következő órákban is meghallgatjuk Magyarország, Amerika és Európa legkedveltebb zenét. Kezdünk a 40. helyezettel, tarts velem ma is!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
6: Sunshine Top 40.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Szombat délután is ráfordulunk a sikernaptárunkra. Képzeljétek, ma lejtmenet nap van. Ez most nem a nagy hajtásról szól, inkább arról, hogy vegyünk vissza egy kicsit a tempóból. Ha lehet, ma ne akarjunk mindent egyszer elintézni, és ne bosszankodjunk azon, ha valami lassabban halad a tervezetnél. Jó akarom lehet a pihenésre, feltöltődésre, vagy arra, hogy egyszerűen csak hagyjunk magunknak egy kis időt. A lejtmenet nap üzenetem szombatra, hogy nem kell minden hétvégét telepakolni programokkal, néha az is hasznos, hogyha lassítunk és kiengedjük a hét feszültségét. Ezek tehát így szombatra kiváló kis praktikák, valamint tanácsok a sikernaptárunk szerint. A Ring My Bell-lel megyünk tovább, ezen a héten a 38. a Top 40-ben.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat kívánok és balesetmentes célba érést útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy a 36-oson Nyíregyháza külterületén csatornáznak a 47-es kilométernél. A főutat teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 38-as és a 338-as főútra terelik. Helyünk megfontoltak. A 4-esen Debrecen térségében a 217-es kilométernél az M35-ös autópályán végzett felújítás kapcsán mindkét irányban lezártak egy-egy sávot. Szintén dolgoznak a 35-ösön Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán, ott optikai kábelt fejlesztenek. A 65-ös, valamint a 66-os kilométernél út szűkület mellett autózhatunk, valamint aki esetleg Tokaj irányába venné az úti célt, akkor a 38-oson Tarcal és Tokaj között továbbra is felújítási munkátokkal találkozhatunk, emiatt a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárták a félútpályát. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. További infókra is kíváncsi vagyok, SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Sunshine Top 40.
1: 35.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Hétvégén is ráfordulunk rögtön a fit percekre.
2: Az egyik legjobb dolog, amit a testünkért tehetünk, hogy nem várjuk meg, amíg jelezni kezd. A rendszeres mozgás, az izomerő fejlesztése, a mobilitás, a megfelelő testsúly és a regeneráció mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hosszú távon is jól működjön a testünk. A megelőzés nem azt jelenti, hogy soha nem lesz semmilyen problémánk, hanem azt, hogy tudatosan teszünk azért, hogy minél tovább aktívak maradjunk. Nem csak akkor kell edzeni, amikor fáj valamink. Az edzés egyik legfontosabb célja éppen az lehet, hogy később se legyen baj.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: Igazi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
5: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
5: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen rendezte a kapcsolatokat ukrán kollégájával. Újra megszólította a legfőbb ügyészséget Magyar Péter miniszterelnök. Majdnem 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen és az Audi. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen rendezte a kapcsolatokat ukrán kollégájával, a Kárpáti Nyolcak együttműködés és a határmenti kőolajtározó körüli korábbi félreértések után. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a magyar delegáció több mint 25 kétoldalú tárgyalást folytatott az ENSZ héten, kiemelten fókuszálva az energiabiztonságra, az amerikai szankciós mentesség meghosszabbítására, valamint a nemzetközi gazdasági és oktatási kapcsolatok építésére. Újra megszólította a legfőbb ügyészséget Magyar Péter miniszterelnök, számon kérve a hatóságot az MNB alapítványok és az aranykonvoj ügyében. A kijelentések előzménye, hogy hétfőn dönt az országgyűlés, a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. A rendkívüli ülésen emellett a legfőbb ügyésznek jelölt Szatmári Zoltánról is szavaznak a képviselők, ám a tisztás többség már jelezte, hogy nem támogatja a megválasztását. A kormánymű csavarjainak korróziós hibája miatt világszerte majdnem 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen és az Audi. Az akció a 2013 és 24 között gyártott Golf, Tiguan, Turán és Caddy, valamint az Audi Q3 modelleket érinti. A gyártó ingyenes csavarcserével hárítja el a kormány meghibásodási kockázatot, a járművek azonban addig is biztonságosan használhatók. Támogatta a debreceni közgyűlés Illés Tamás kinevezését a debreceni rendőrfőkapitányság élére. A 33 éve pályán lévő szakember november 1-től foglalhatja el véglegesen a posztját. A kapitány kiemelt feladatának nevezte a közlekedésbiztonság javítását, ahol a szabálytalankodók kiszűrésére drónokat is bevetnek, emellett szigorúbb fellépést ígért az ittas rollerezőkkel és a gyorshajtókkal szemben. A közgyűlésen Pap László polgármester felvetette, hogy a megyei jogú városok szövetségével kezdeményezik, a 15 ezer fő feletti településeken tegyék kötelezővé a hajléktalan ellátás biztosítását a megye székhelyek terheinek csökkentése érdekében. Elkészült Debrecen idei levegőminőségi tervének felülvizsgálata, az aktualizált dokumentumot pedig társadalmi egyeztetésre bocsátották. A most nyilvánosságra hozott tervezet a legfrissebb monitoring adatok mellett részletesen foglalkozik a városi környezeti ellenőrző rendszer működésével, a véderdők levegőtisztító szerepével, valamint a közlekedés fejlesztések hatásaival. A 2019-ben indult környezetvédelmi projekt záró évében elkészült dokumentumot a lakosság és az érintett szervezetek 30 napon belül véleményezhetik a Városháza és a kormányhivatal felületein. Egyhangulag fogadta el a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés azt a határozatot, amelyben kiáll a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett. Pajna Zoltán elnök előterjesztése szerint a területi középszint gyengülése versenyképességi és forrásvesztéssel járna az egész ország számára. A testület hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzatok kulcsszerepet töltenek be a területfejlesztési programok koordinálásában és a települések támogatásában, ezért elengedhetetlen a területi kormányzási funkcióik biztosítása.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében túlnyomóan napos száraz idővel telik majd a vasárnap, eső sehol sem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 24-25 fokig melegszik majd fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Marianna, köszönjük szépen a legfrissebbeket, további kellemes hétvégét mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a top 40-es listánk is, ebben az órában pedig vendégünk is lesz majd, Istenes Márkóval beszélgettünk, mert hamarosan jön egy dalpremiér.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
0: 30.

0: Martin Garrix és Ed Sheeran párosan, ez volt a Repeat It, ezen a héten a 28. a Sunshine Top 40-es listánkban, és az elmúlt napokban azért minden egyes közösségi felületen azzal találkozhattunk, hogy megjelent Tolvajra Ném, Istenes Márko, valamint a Crazy Boys vadonatúj felvétele a Léggömb, hamarosan majd be is mutatjuk, és Istenes Márkóval pedig Glac Norvi kollégám beszélgetett.
1: Ez továbbra is a Sunshine FM, kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és hát ahogy korábban említettük, vendéggel folytatjuk, ugyanis itt van már velünk a stúdióban Istenes Márkó, énekes, dalszövegíró, hát valójában most már producernek is hívhatjuk, mert azért a saját videoklipjében, ami a vadonatúj megjelent zenéje, ugye Tolvaj Renivel ott azért igen, csak kivette a szerepét itt a producei szerepekből. Hello Márkó!
2: Szia Norbi, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
1: No, hát akkor szerintem térjünk ki a legelső részletre. Mi újság ezzel az új dallal?
2: Hál' Istennek minden oké, hasít a videó megosztókon és a streaming felületeken. Egyenlőre úgy néz ki, bár most már csak egy nap van a hype-olásból, de valószínűleg hype-olt elsőn marad a dal, és meg tudtunk előzni olyan nagyobb nevű előadókat, mint Val, Marti, Deni, Betonhofi, úgyhogy ennek nagyon örülünk és nagyon köszönjük.
0: Az interjút mindjárt innen folytatjuk, előtte viszont jön a 27. helyről Üzsel és Iman Angel párosa, ez a Moving to the Sun.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Jonas Blum és az Edge of Desire ezen a héten a 25. szombaton is ráfordulunk a horoszkópokra, megérkezett hozzánk Kiskata. Szia!
2: Szia, Roli! A kostürelme próbára tétethet a nap folyamán, ám a céltudatos hozzáállása végül minden akadályon átsegíti. A bika ma testi-lelki kényelemre vágyik, így a nap végén majd egy finom vacsora társaságában lazíthatja el izmait. Az ikrek sok szálat mozgat egyszerre, ezért egy rövid tennivaló lista segíthet neki abban, hogy feladatai fókuszban maradjanak. A rák számára az otthon melege jelenti a valódi menedéket, s a családi körben eltöltött este teljesen megnyugtatja. Az oroszlán ma magabiztosan vállalja a kezdeményező szerepét, és határozott fellépésével vívja ki a többiek tiszteletét. A szűz struktúra teremtő képessége ma felbecsülhetetlen, hiszen a legnagyobb összevisszaságban is rendet tud teremteni. A mérleg jó ízlése és szép érzéke ragyog a mai napon, így környezete csinosításában élheti meg kreatív energiáit. A Skorpió szenvedéllyel és teljes bedobással dolgozik a feladatain, és elszántságával könnyen meggyőzi a kételkedőket. A nyilas töretlen jókedve a nehezebb pillanatokon is átsegíti, és csüggedő társaiba is gyorsan lelket tud önteni. A bak hosszú távra tervez ma, s hűvös logikus gondolkodással méri fel a jelenlegi lehetőségek pontos határait. A vízöntő inspiráló emberi kapcsolatok révén jut új ötletekhez, amelyeket örömmel épít be a mindennapi munkájába. A halak ma szívesen vonul vissza a nyüzsgéstől egy kis időre, hogy belső harmóniáját megőrizve új energiákat gyűjtsön.
0: Sunshine FM Asztrológia. Sunshine Top 40.

0: Ez a Sunshine Top 40.
1: Az elmúlt napokban azért minden egyes közösségi felületen azzal találkozhattunk, hogy megjelent Tolvajra Ném, Istenes Márko, valamint a Crazy Boys vadonatúj felvétel a Léggömb, hamarosan majd be is mutatjuk, és Istenes Márkóval pedig Glac Norvi kollégám beszélgetett.
2: Hogyan jött ez az együttműködés? Hol találkoztatok Renivel, vagy hogyan jött ez, hogy ti akkor közösen csináltok dalt? Ugye a Crazy Boys-os srácok is benne vannak ebben az egészben. Hogyan találkoztatok ti így hárman?
3: A Crazy Boys-a lesz körülbelül tavaly november óta beszéltük ezt az új közös dalt, mert akkor kijött nekünk decemberben egy Game Over című közös trackünk, és ez egy trap stílusú dal volt, és én szerettem volna mindenféleképpen rádióbarátabb house dance EDM valamelyik típusú dalt, és hát megkaptam azt az alapot. Nekem ez nagyon tetszett, elkezdtem rá a szöveget írni, de azt gondoltuk a Crazy Boys fejével, úgymond Gugi Zsolta, hogy ebbe kellene egy női vokál. És egy 4-5 fős női vokál vokál rengetegből szedtük össze ezt, és végül úgy döntöttünk, hogy szerintünk Reni lenne a legjobb választás erre.
2: Reni egyébként hogyan fogadta ezt a megkeresést?
3: Legenda szerint egy párszor elutasította a Zsoltit, de amúgy nem utasította senkit. Mondjuk a producerén keresztül kerestük meg őt, de egyből igen mondott a felkérése.
2: Milyen volt a közös munka?
3: Nekem nagyon jó. Tehát tényleg az, hogy egy sztár előadóval együtt tudtam dolgozni, és hallhattam a nem tudom hány decibele meg hercen a hangját körülbelül 10 méter távolságból. Nekem ez mondjuk az, hogy most is szoktam mondani ezt a dumát, hogy nem volt rajta a bingo listámon 2026-ban, de ez egy bakancslista egy pont kipipálva, hogy egy sztár előadóval együtt tudtam működni, meg főleg az, hogy az ország egyik legjobb női

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazást, balesetmentes közlekedés. Ilyenkor hétvégén nagyobb a forgalom, elsősorban az M3-as autópályán és az országhatár állomások fele. Tiszabecs fele is sűrű forgalommal szembesülnek a közlekedők. Több olyan főútvonalon, például 4-es számú főútvonal jelentős leterheltséget mutat, elsősorban lakóterten kívül, Debrecen és Záhony között. A záhonyi határállomás közelébe több kilométeres járműoszlop alakul ki ilyenkor, amik nagy rész kamionokból, nyerges vontatókból. Mellettük való elhaladáskor a szabályoknak megfelelően tegyék és kellő oldaltávolságot tartsanak. És ilyenkor hétvégén nagyon sokan kerékpároznak, sőt, a Tokaj nagyon kedvelt, mint kiránduló, rengetegen használják a kerékpárt, sőt, a vasúti közlekedésben is kerékpárokat különböző vasúti szerelvényeken szállíthatnak. Érdeklődjenek, kérjék ki a már véleményét, hogy milyen utakra, hol szabad szállítani kerékpárt. Viszont aki kerékpárúton közlekednek és a későbbiekben térnek vissza, a láthatósági mellényt viseljék. Tudják, korlátozott látásviszonyoknál nagyon fontos látni és látszani, hogy időben észrevegyék a kerékpárosokat. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Felülvizsgálja a kormány a 3 éves bérmegállapodást. Hangos szóváltásba csapott át a debreceni közgyűlés ülése. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Felülvizsgálja a kormány a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a megváltozott makrogazdasági körülmények miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, a minimálbér szabályozását a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve alakítják át. Hangos szóváltásba csapott át a debreceni közgyűlés ülése a civil szervezetek ingatlan használatáról és az NKA pályázatokról szóló vita során. Pap László polgármester és Széles Diana alpolgármester visszautasította a Szikra mozgalom képviselőjének vágyait, akik átláthatatlansággal és tiltott pártfinanszírozással illették a támogatott egyesületeket. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a civil szervezetek ellenőrzötten működnek, és a megalapozatlan vádaskodás méltatlan helyzetbe hoz a közösségért dolgozó helyi szervezeteket. Szeptember 30-án szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét a NAV adatai alapján. A 4 részletben érkező összesen 20 ezer forintos támogatást a legfeljebb 150 lóerős dízelautók üzemben tartói kapják meg automatikusan, külön igénylés nélkül. Utóellenőrzést rendeltek el a Fradi Város projekt 25 milliárd forintos állami támogatása ügyében. A belügyminisztérium elutasította az FTC elszámolását és a teljes összeg visszafizetését követeli, mert azt beruházás helyett működésre és játékos vásárlásra költötték. A klub állítja, szabályosan járt el és elutasítja a követelést. Elkészült Debrecen idei levegőminőségi tervének felülvizsgálata, az aktualizált dokumentumot pedig társadalmi egyeztetésre bocsátották. A most nyilvánosságra hozott tervezet a legfrissebb monitoring adatok mellett részletesen foglalkozik a városi környezeti ellenőrző rendszer működésével, a véderdők levegőtisztító szerepével, valamint a közlekedés fejlesztések hatásaival. A 2019-ben indult környezetvédelmi projekt záró évében elkészült dokumentumot a lakosság és az érintett szervezetek 30 napon belül véleményezhetik a Városháza és a kormányhivatal felületein. Egyedülálló performanszra várja hallgatóit és dolgozóit a Debreceni Egyetem szeptember 29-én, ahol az 1956. október 23-ai egyetemi megmozdulásról készült ikonikus archívfotót alkotják újra mai szereplőkkel. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők szimbolikusan elfoglalják ugyanazokat a pontokat a főépület előtt, ahol a 70 évvel ezelőtti események zajlottak, jelképesen összekötve a múlt és a jelen egyetemi közösségét. Az elkészült fotó és videó felvételeket az október 23-ai megemlékezéseken és egyetemi kiállításokon is bemutatják majd. Ételmérgezés gyanújával több fővárosi és maglódi óvodás, valamint iskolás került a Heinpál gyermekkórházba, miután ugyanannak a közétkeztető cégnek az ebédjét fogyasztották el. A fővárosi kormányhivatal és a kórház is vizsgálatot indított az ügyben, amely összesen 7 nevelési oktatási intézményt érint. A közétkeztető vállalat ugyanakkor visszautasítja a felelősséget, állításuk szerint a hatósági ellenőrzések nem mutattak ki ételeredetű megbetegedést, és más cégek által ellátott intézményekben is történtek hasonló esetek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében túlnyomóan napos száraz idővel telik, majd a vasárnap eső sehol sem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 24-25 fokig melegszik majd fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Marianna, köszönjük szépen a friss infókat, 4:04 perccel, köszönöm szépen a hallgatói aktivitásokat. Korábban Nyíregyházan a Simai úton voltak rendőrök, Debrecenben pedig a Bőszörményén várták a szabálytalankodókat. Én pedig hozom ma is a kiváló zenénket, jön a 20. helyről Kygo és a Say My Love.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40.

0: volt az Animal 18. a Top 40-es listánkban, és tovább folytatjuk a beszélgetést Istenes Márkóval.
1: Hogyan alakult a klip forgatás? Mennyi időt vett igénybe? Mennyi beleszólásotok volt? Ti raktátok össze, vagy kész tervekkel érkezett a forgatócsapat? Hogyan működött ez a nap?
2: A videoklipet az én drága stábom, a marketingesem, stylistom és az én másik producerem, mert én vagyok az egyik, az én másik producerem rakta össze. Egy-egy napos, körülbelül 10 órás forgatás volt Dunavarsányban, egy tengerparti helyen, vagy tengerpartot megidéző helyen, és viszonylag nem kellett sokat beleszólni a forgatókönyvbe, bár mindig improzások vannak ott menet közben a videoklip forgatás napján, de alapból úgy érkeztünk, hogy egy körülbelül 10 oldalas forgatókönyvnek már el lett készítve, úgyhogy viszonylag gördülékenyen mentem miatt a forgatás.
1: Miről szól egyébként ez az új dal?
2: Ez az új dal, ez az én részemről, de igazából a René refrénje is hozzákapcsolódik ehhez. Egy vagány fiú, amikor szerelmessé válik, és mondjuk azt, hogy a magányból társas lényé, és a videoklip is nagyjából ezt tükrözi, hogy ott egy régen elvált baráti társaság akar újra összekovácsolódni, és ezért mozgatunk meg minden követ. Mondhatjuk azt, hogy az én szövegem ehhez meg úgy kapcsolódik hozzá, hogy az én vagányságom meg magányságom az vált át egy ilyen szerelmes, társas, együttlétes szituációba, és erre nyilvánvalóan a refrén is ráerősít, hogy igenis nagyon fontos, hogyha az ember társas lény.
1: Mik a hosszú távú tervek? Van-e az elkövetkezendő időszakban újabb dal?

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok és balesetmentes célba érést útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy a 36-oson Nyíregyháza külterületén csatornáznak a 47-es kilométernél. A főutat teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 38-as és a 338-as főútra terelik. Együnk megfontoltak. A 4-esen Debrecen térségében a 217-es kilométernél az M35-ös autópályán végzett felújítás kapcsán mindkét irányban lezártak egy-egy sávot. Szintén dolgoznak a 35-ösön Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán, ott optikai kábelt fejlesztenek. A 65-ös, valamint a 66-os kilométernél út szűkület mellett autózhatunk, valamint aki esetleg Tokaj irányába venné az úti célt, akkor a 38-oson Tarcal és Tokaj között továbbra is felújítási munkálatokkal találkozhatunk, emiatt a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárták a félútpályát. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. További infókra is kíváncsi vagyok, SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
3: Sunshine Top

ez volt a Midnight ezen a héten a 11. a top 40-es listánkban, és hölgyeim, uraim, elérkeztünk egy nagyon fontos pillanathoz, hiszen dalpremierrel folytatjuk. Jön Istenes Márkó, a Crazy Boys, valamint Tolvaj Rani 3-asra, itt a vadonatúj, ez a Léggömb, elsőként a Sunshine

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
3: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
5: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
5: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
6: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Feljelentést tesznek az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer hiányosságai miatt. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében már csak ketten vannak letartóztatásban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének hiányosságai miatt. Tanács Zoltán tárcavezető közölte, a több mint 16 milliárd forintból megvalósított projektet hiába teljesítették és fizették ki a kivitelezőnek. Az állami átvizsgálás szerint a rendszer mindössze 52%-os készültségű, ügyféloldali funkciói pedig szinte alig működnek. A tárca felbontotta a külső üzemeltetési szerződést, átvette a forráskódot, és saját szakértői csapattal tervezi befejezni a fejlesztést az év végéig. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult büntető eljárás 12 gyanúsítottja közül, már csak az intézmény volt igazgatója és élettársa van letartóztatásban. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint 4 másik gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll, így a nyomozás ideje alatt az otthonukban tartózkodhatnak. A 2025 májusában őrizetbe vett volt vezetőt és társát eredetileg kényszermunkával és emberkereskedelemmel gyanúsították meg, ám a gyanúsítás köre azóta gazdasági és kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel is bővült. Módosította 2026-os költségvetését a debreceni közgyűlés, miután kiderült, hogy a tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan csak 38 milliárd forint körüli iparűzési adó folyik be az idén. Pap László polgármester tájékoztatása szerint a kieső bevételek miatt egyes beruházásokat 2027-re kellett átütemezni. A városvezető arra is rámutatott, hogy míg 2020-ban fél milliárd forintot, addig idén már 12 milliárd forintot kell befizetniük az államkasszába szolidaritási hozzájárulásként, ami rendszer szintű változtatások nélkül egyes nagyvárosok fizetésképtelenségéhez is vezethet. Halálos közlekedési baleset történt pénteken délután a 4-es számú főúton Debrecen határában, ahol 2 személygépkocsi ütközött össze. Az ütközés következtében az egyik jármű utasa beszorult, akit a debreceni hivatásos tűzoltók műszaki mentőfelszereléssel szabadítottak ki és átadtak a mentőknek, azonban az életét már nem tudták megmenteni. Korszerűsítik a debreceni Modem épületét, az erre vonatkozó közbeszerzési eljárást már közzé is tette a Művészeti Központ. A nyertes kivitelezőnek 8 hónap áll majd rendelkezésére a belső építészeti, energetikai és világítás technikai fejlesztések elvégzésére, amelyek magukban foglalják a ledes fényforrások cseréjét, az új műtárgy világítási rendszer kiépítését, valamint a párásító és párátlanító berendezések beszerzését. A munkálatok során megújulnak a vizes blokkok, megszüntetik a beázásokat, és tisztasági festést is végeznek a kiállítóterekben. Tovább csökken a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Augusztusban nem érte el a 6000-et az új szülöttek száma, ami 7,4%-kal kevesebb a tavalyihoz képest, míg a házasságkötések 12%-kal estek vissza. Ezzel szemben 9452 ember vesztette életét, így a természetes fogyás meghaladta a 3500 főt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében túlnyomóan napos száraz idővel telik, majd a vasárnap eső sehol sem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 24-25 fokig melegszik majd fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Marianna, köszönjük szépen a legfrissebbeket. További kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. 5 múlt már 4 perccel, a Justinákat pedig Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Kiváló zenékkel folytatjuk, valamint a Top 10-nel, 10. Sony Fodorán és a Tinke Bautas.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
0: 10.

0: pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
1: Hogyan válasszunk megfelelő bankszámlatípust? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
2: Számtalan akciós bankszámlajánlattal találjuk szembe magunkat, szinte nap mint nap. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi alapján érdemes dönteni. A saját bankolási szokásainkat érdemes első körben átgondolni, például használunk a bankkártyát online vagy fizikai vásárlásokra, milyen gyakran utalunk a bankszámlánkról, szeretnénk-e mobil alkalmazást vagy internetbankot használni, milyen rendszerességgel és összegben szoktunk ATM-ből készpénzt felvenni. Eltérő számlacsomagokat kínálnak a bankok, az egyes fizetési tranzakciók után eltérőek a díjak is. Érdemes arra is figyelni, hogy a nagyon kedvezményes, kvázi ingyenes számlacsomagok azt jelentik, hogy nem kell havi számlavezetési díjat fizetni, hogyha az ügyfél teljesít bizonyos feltételeket, például a munkabérét a bankszámlájára utalja, és havonta a minimum meghatározott darabszámban hajt végre tranzakciót. Itt viszont fontos, hogyha adott hónapban nem teljesítjük a bank által elvárt feltételeket, nagyobb összegű büntetődíjat is számolhatnak fel.
1: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
3: Köszönjük, Mara.
4: Szívesen, legalább lesz követőtök.
3: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled, ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk. Hufnagel Pisti. Őt írt be. Állíts be jelszót, amit csak te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni
4: igen,
3: folyamatosan.
4: Amúgy.
3: Hagyd ezt egyelőre majd, mert ránézünk később.
4: Jó. Annyira igen. Izgalmas volt.
3: Mert már profilképedet töltenéd meg, már minden. Hihetetlen.
4: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
3: Igen,
4: látom,
3: megint a szexelje.
4: Ne!
3: Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans-re.
4: A céges telefonszámot.
5: És hány követőd van már?
4: Hát még egy se.
3: Hát este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra?
5: Igen.
3: És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
4: Azt, hogy
3: vidám, hogy főzöm a kávét.
4: Hogy főzi a kávét? Ildikó?
5: Igen.
4: Csinálsz nekem egy kávét?
5: Körülbelül igen.
4: Igen, és akkor ezért fizetek.
3: Várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Dobjátok el a hétköznapi stresszt, és pörgessük fel a nevető izmainkat egy zseniális színházi estel Debrecenben. Szeptember 30-án, szerdán 18 órától Hámori Ildikó és Hegyi Barbara hozza el az Arany Lemez című pikáns előadást a Református Nagy Templomba. Hétköznapi játszmák, nyaralási csetlések, botlások és éles fanyar humor, mindez úgy tálalva, hogy tutira magatokra ismertek. Irány a Nagy Templom Debrecenben. Poroljátok le a töri könyveket, mert október 1-én neves történészekkel indul útnak a Deák Ferenc Akadémia új előadás sorozata Nyíregyházán, a Móri Zsigmond könyvtárban. Elsőként dr. Romsics Ignác veszi górcső alá 56 nemzeti hátterét délután 17:30-tól. Ha szeretnétek megtudni, mi folyt a kulisszák mögött, irány a Szabadság tér.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
3: Sunshine Top 40.
2: Negyedik.

Disco Lines és a No Brock Boys ezen a héten ezüstérmes a top 40-es listánkban, és így a szeptember végére pedig behúzta a number one pozíciót Tidani és Reese Nüves párosa. Ez a Van Valami, mindjárt kívánság műsor jön, kellemes

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Újabb alapítványok kerültek minisztériumi felhatóság alá. Gyökeresen átalakítja a kormány a nemzetközi sportesemények szervezésének szabályait. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásáról. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megváltoztatja a kormány több korábban alapítványi formában működő állami cég tulajdonosi joggyakorlóját. A Kármán András pénzügyminiszter által kezdeményezett rendelettervezet alapján a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványtól visszakerült cégek felett a pénzügyminisztérium gyakorolná a jogokat, a millenáris non-profit Kft. A várkapitánysághoz kerülne, míg a Magyar Lóverseny Fogadást Szervező Kft. Tulajdonosi jogait az Agrárminisztérium kapná meg. Az új felállás a tervek szerint 2030 végéig lenne érvényben, a tervezetről szeptember 29-éig tart a társadalmi egyeztetés. Gyökeresen átalakítja a kormány a nemzetközi sportesemények szervezésének szabályait, hogy átláthatóbbá váljon a közpénzek felhasználása. A jövőben a sportági szövetségek felelnek a rendezvények előkészítéséért és lebonyolításáért, a támogatásokról pedig 500 millió forintig a sportért felelős miniszter, e felett viszont maga a kormány dönt. A változások a 2026 utáni rendezvényekre vonatkoznak, így 2027-ben már az új rendszerben szervezik meg többek között a vizes és a női kézilabda világbajnokságot is. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig juttatják el 400 000 rászoruló gyermek családjához. Az utalványokat 6 darab 5000-es, 6 darab 2000-es és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik, hogy a juttatást egyenlően meg lehessen osztani a gyermekeket felváltva gondozó szülők között is. A támogatást az iskolai felszereléseken túl többek között ruházati cikkekre, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre is fel lehet használni 2027. március 15-éig. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren tartják meg a központi ünnepséget az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából. A kormányfő az egész nemzetet közös megemlékezésre hívta a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A bejelentés előzménye, hogy a Fidesz a terrorházánál szervez gyűlést a nemzeti ünnepen, míg a Civil Összefogás Fórum korainak nevezte egy újabb békemenet megtartását. A Tisza párt fölényes győzelmét hozna egy most vasárnapi választás, a Medián legfrissebb felmérése szerint. A kutatás alapján a biztos szavazók körében a Tisza közel kétharmados, mintegy 64%-os támogatottsággal rendelkezik, míg a Fidesz 25%-ot, a Mi Hazánk pedig 7-8%-ot kapna. Bár a Tisza támogatottsága kismértékben csökkent a nyárhoz képest, Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán reagálva úgy fogalmazott, egy mostani választáson a jelenleginél is több képviselői helyet szereznének a parlamentben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font jegyzése kicsivel 423 forint felett alakult, az euró közelít a 365 forinthoz, míg a svájci frank éppen csak átlépi a 386 forintos határt. Az amerikai dollár is lefelé vette az irányt, az árfolyama most megközelíti a 320 forintot. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Marian a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát startol a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat indítom Ed Sheerannel. Ez már a Szefőr.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Chris Rodén, és ez volt tőle a Kimentünk a divatból, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig természetesen ma is javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai esténket, aki Bencének üzeni, hogy szeretné, ha tudnád, hogy te vagy az, aki mellett igazán otthon érzem magam. Köszönöm, hogy vagy nekem, nagyon szeretlek. Aztán Marci Petrának üzeni, hogy bocsánat a napért, tudom, hogy megbántottalak, és ez nem áll szándékomban, de remélem, hamarosan újra mosolyogsz majd rám. Dóri pedig az anyukájának üzeni, hogy boldog születésnapot a világ legjobb anyukájának. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a One Republic, ez pedig a Rich Love, a két órás élő esti kívánság műsorban.

Nagy Bogi és Dash. Ez volt tőlük a Jól leszek újra az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és edleg a Sunshine-osok. Egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Zoli üzenetével megyünk tovább, aki Rékának üzeni, hogyha ezt most hallod, csak annyit szeretnék mondani, hiányzol. Nagyon. Remélem, hamarosan újra együtt nevetünk. Aztán Nóri Ádámnak üzeni, hogy nem kell különleges nap ahhoz, hogy elmondjam. Nagyon szeretlek. Gábor pedig a feleségének Eszternek üzeni, hogy még mindig ugyanúgy megdobban a szívem, amikor meglátlak, mint az első randinkon. Köszönöm, hogy vagy nekem. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Sophie and the Giants, ez pedig a Shut Up and Dance, a 2 órás élő esti

0: változatos kedvencek.
1: Őrizd az álmod!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

hogy ne árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

Follow the flow. És ez volt tőlük, az anyám mondta az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ott pedig a legfontosabbal, hogy ugye továbbra is a Tiszavasvári úton kifelé, vagy onnan befelé, ugye útlezárás van, méghozzá a Valenta autónál, úgyhogy az arra közlekedők, hát arra ne közlekedjenek, jó, mert hogy ott le van zárva, és kerülni tudtok, például a Nyugati elkerülőn, vagy a Tokaji úton. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis kicsit kijebb megyünk, Nagykáló irányában, ahol pedig ugye jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom, ott is hosszabb menetidővel kell, hogy számoljatok. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Péterfia utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint van egy balesetünk is a Gizella utcán, ez pedig Jemesétől tudom. Ha van közlekedés infod, akkor az ujját a folytatásban is 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön most Marian a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt David Guetta, a Teddy Swims és a Tozendai 3-asával. Ez lesz a Ganga.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Újabb feljelentés az aranykonvoj ügyben. Hamarosan elkezdődhet a társadalmi egyeztetés.

0: honvédelmi tárcánál. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az aranykonvoj ügyben Fürth Pál korábbi főügyész nyilvános nyilatkozata alapján a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda. A hatóság félrevezetése hamis vád és bűnpártolás gyanújával benyújtott feljelentés a volt főügyész azon kijelentéseire épül, miszerint a felettesei korábban rendszeresen megszabták a nyomozások irányát és a kihallgatható személyek körét. Az ügyvédi iroda a feljelentés megtétele mellett Fürth Pál tanúkénti meghallgatását is indítványozta a hatóságoknál. Hamarosan elkezdődhet a társadalmi egyeztetés az 1 milliárd forint feletti vagyonokat érintő új vagyonadóról és a kata adózás kiszélesítéséről. Kövesdi Attila adópolitikáért felelős államtitkár tájékoztatása szerint az 1%-os ismétlődő jellegű vagyonadó a céges részesedésekre, valamint a hazai és külföldi ingó és ingatlan vagyonra egyaránt vonatkozik majd. A pénzügyminisztérium emellett hamarosan benyújtja a volt és jelenlegi politikusok vagyonosodás vizsgálatáról szóló jogszabálytervezetet is. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tárcánál lefolytatott belső vizsgálatok alapján. A miniszter közlése szerint az előző vezetés mintegy 12 milliárd forintot költött egy angol céggel kötött tanácsadói szerződésre, amelyből többek között nem rendszeresített egyenruhát és vezetői tréningeket is finanszíroztak. A feltárt visszaélések között szerepelnek továbbá több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, vadászatbiztosítások és luxusautóbérlések is. Szigorítja a podgyász feladás szabályait a Ryanair, így november 10-től legkésőbb a gép indulása előtt 60 perccel fel kell adni a csomagokat. A Fapados légitársaság tájékoztatása szerint az eddigi 40 perces határidő 20 perccel történő előrehozására azért van szükség, hogy több idő jusson a biztonsági és útlevél ellenőrzésre, csökkentve ezzel a járat lekésések arányát. A változás az utasok mintegy 20%-át érinti, a folyamat meggyorsítására pedig önkiszolgáló csomagfeladó kioszkokat is telepítenek a repülőtereken. Átlagosan 35 millió forint megtakarítást tartanak szükségesnek a magyar középkorúak a nyugodt nyugdíjas évekhez állami nyugdíj nélkül. A KNH biztosító legfrissebb kutatásából kiderül, hogy a lakóhely szerint jelentősek az eltérések. Míg Budapesten 44 millió, addig a falvakban átlagosan 29 millió forintot tartanak elégségesnek a megkérdezettek. A válaszadók többsége szerint már 30 éves kor előtt érdemes elkezdeni a megtakarítást, a ténylegesen félretevő azonban átlagosan csak 35 évesen vágnak bele a folyamatba.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine Noandanna, meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Az óránkat indítom David Guetta, Teddy Swims és a Tozendai álmasával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: És ez volt a Where is my husband az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Viki üzenetében nyitom a második óránkat, aki a párjának üzeni, hogy te vagy az első gondolatom reggel és az utolsó este. Ennél szebb napzárást nem is tudnék elképzelni. Aztán Eszter Dávidnak üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem, és köszönöm, hogy mindig számíthatok rád. Juli pedig a testvérének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 32. születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Shawn Mendes, ez pedig a There's Nothing Holding Me Back, a két órás élő esti.

0: Sam Smith és Kim Petras. Ez volt tőlük az Unholy, az előző percekben itt a Szentsejnorne. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Szentsejnorsok. Fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy jön most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzenetet biztonságban legyen és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Dobjátok el a hétköznapi stresszt, és pörgessük fel a nevető izmainkat egy zseniális színházi esttel Debrecenben. Szeptember 30-án, szerdán 18 órától Hámori Ildikó és Hegyi Barbara hozza el az Aranylemez című pikáns előadást a Református Nagytemplomba. Hétköznapi játszmák, nyaralási csetlések, gotlások és éles fanyar humor, mindez úgy tálalva, hogy tutira magatokra ismertek. Irány a Nagytemplom Debrecenben. Poroljátok le a töri könyveket, mert október 1-én neves történészekkel indul útnak a Deák Ferenc Akadémia új előadás sorozata Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elsőként dr. Romsics Ignác veszi gorcső alá 56 nemzeti hátterét délután 16:30-tól. Ha szeretnétek megtudni, mi folyt a kulisszák mögött, irány a Szabadságtér.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Máté üzeni Sárának, hogy elnézést kérek mindenért, amit rosszul mondtam, vagy tettem. Nem szeretném, hogy egy buta vita közénk álljon. Aztán Kriszti Norbinak üzeni, hogy te vagy az én biztos pontom, akármi történik, tudom, hogy melletted mindig önmagam lehetek. Andi pedig a férjének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 30. házasság évfordulót kívánni. Hát drága Szentsejnosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ray Dalton, ez pedig a Blood Running, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Kell Topik és Arás. Ez volt tőlük az I Adore You az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis a Réka üzeni Misinek, hogy sajnálom, hogy tegnap nem figyeltem rád eléggé. Fontos vagy nekem, és szeretném, ha ezt sosem felejtenéd el. Aztán Zsófi Balázsnak üzeni, hogy nem tudom, mit hoz a jövő, de azt tudom, hogy veled szeretném megtudni. Attila pedig a Pályának üzeni, hogy köszönöm, hogy akkor is szeretsz, amikor még saját magamat is nehéz elviselnem. Te vagy a legjobb dolog az életemben. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek erre a hétre most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Dr. Béres és Verem Tamás. Ez az Ugye nem bántad meg. Kellemes estét!

0: Jonas Brothers, és ez volt tőlük a Sucker az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont nem búcsúzom tőletek, ugyanis másodperceken belül átállunk majd kettő darab lemezjátszóra, hiszen ha szombat, akkor startol a térség valóban élő esti mix műsora, méghozzá megújult MixXL az első kettő órában rögtön DJ Vágóval, úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, mindjárt folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Köszönjük, Mara.
3: Szívesen, de legalább lesz követőtök.
2: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled, ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk, hogy mit szeretsz itt?
3: Hát itt neveket akar.
2: Nehogy Vászi Zoli írva.
3: De én dobta fel először, kicsit gyanús nekem Zoli. Csak igen. Nem ott vagy.
2: Igen, hát lehet, hogy már járt ott.
3: Valamit néztél?
2: Nem. Ez csak a névjegyzékben, akik szerepelnek.
3: Jó, valami.
2: De mi jó, hogy nem szerepelünk. Hufnagel Pisti. Hufnagel Pisti. Őt ért be. Elíts be, jelszót, amit csak te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Hagyd ezt egyelőre majd, mert ránézünk később.
3: Jó. Annyira. Igen. Izgalmas volt.
2: Nem, már profilképedet töltenéd meg, már minden. Hihetetlen. De hogy ilyen extázisba jöttél, a ma reggel még nem volt olyan téma, amit ennyire
3: örültél. Hát ez nagyon tetszik nekem.
2: Na jó.
3: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
2: Igen, látom,
3: ha
2: megint a szexelje.
3: Ne!
2: Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans-re.
3: A céges telefonszámot.
4: És hány követőd van már?
3: Hát még egy se.
4: Hát mert ezek fényképet raktál már fel?
3: Nem, de úgy tudnak, hogy Hufnagel Pisti.
4: Hufnagel Pisti néven céges telefon?
3: Igen.
2: Igen, azért, mert meg akartuk nézni, hogy hogyan működik ez a rendszer. Aha. Tehát, hogy arra voltunk kíváncsiak, de ez az.
4: És miért hasonlít Norbira az a fotó, amit most fel akartok tölteni? Hufnagel Pisti álnéven.
2: Este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra? Okay. És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
3: Azt, hogy
2: vidám, hogy főzöm
3: Béla, hogy főzi a kávét? Ildikó,
4: igen.
3: Csinálsz nekem egy kávét?
4: Körülbelül igen.
3: Igen, és akkor ezért fizettek.
2: Várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
3: Jó, na ez
2: nem, most
3: így
2: reggel bejöttem, itt voltak.
4: Van rajta egy gomb, az van rá, on.
2: Na jó,
4: benyomod, ledarálja, megfőzi.
2: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
4: Ez rágalom, eszünkbe se jutottak. Az a tejhabosító. Tudod, a tetején.
2: De néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapotban vannak, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
4: De én miért nem kérek itt soha kávét?
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Új elemmel bővült a digitális állampolgárság program. Rekordszámú jelentkező a Nemzeti Park igazgatóságok vezetői pozícióira. 65 embert hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottsága. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadl György és Völner Pál is. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért. Új hozzájárulás alapú adatszolgáltatással bővült a digitális állampolgárság program, amely egyszerűbbé teszi az elektronikus ügyintézést. Az IDOMSZOFT tájékoztatása szerint a felhasználó jóváhagyásával a csatlakozott szolgáltatók közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérhetik le a szükséges adatokat. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben egyes Európai Uniós ügyintézések során is digitálisan továbbíthatók lesznek a személyes adatok. A projekt 5 milliárd forintból uniós támogatással valósult meg. Felszabadíthatja az Európai Bizottság a még befagyasztott 4,2 milliárd eurós uniós kohéziós keretet Magyarország számára, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A mintegy 1600 milliárd forintos forrásból 2029-ig finanszírozhatják a vasút, a hívvonalak és a városi közösségi közlekedés korszerűsítését, köztük az M3-as metró meghosszabbítását is. A miniszter ugyanakkor emlékeztetett, az eredeti keretből 2 milliárd euró végleg elveszett, mert az előző kormány nem teljesítette időben a szükséges antikorrupciós feltételeket. A szociális ellátórendszer bevonását szorgalmazták a szakemberek a végrehajtási folyamatokba a Parlament Vizsgáló Bizottságának ülésén. Pécéli Terézia jogász hangsúlyozta, hogy a végrehajtók gyakran jelzés nélkül vonnak le összegeket, a követelések pedig a sokszorosukra nőnek, ami a családok megélhetését veszélyezteti és a fekete gazdaságba tereli az adósokat. Braun Balázs szakjogász szerint a személyes kapcsolat hiánya és az aránytalanul magas eljárási díjak jelentik a fő problémát. Már jelentkezhetnek a szülők a krétában az ingyenes iskolai notebookokra az 5. és 9. évfolyamos diákok számára. A Klebelsberg központ tájékoztatása szerint az iskolaváltás miatt visszavett, alaphelyzetbe állított digitális eszközöket az új tanulók kapják meg, amelyeket a tanulmányaik befejezéséig tarthatnak maguknál. A több mint 3000 iskolát érintő Európai Uniós projektben eddig már 579 ezer notebook jutott el a diákokhoz és a pedagógusok hoz az ország egész területén.
6: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Átálltunk innentől kezdve kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha szombat, akkor természetesen ma is indul a megújult Mixixel, mindjárt az első kettő órában pedig DJ Vágóval. Ha van infód, akkor az ület a folytatásban is 0620 316 3000. Ebben az órában

0: Egy teljes óra már el is repült. Kellemes szép jó estét kívánok mindenkinek. Egy jó kis szombat. Hello, a stúdióban Glass Norbert, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Tartunk most egy nagyon-nagyon rövid szünetet, viszont utána folytatódik a megújult Mixxel. A következő órában még a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

szombat este is csak jó zenék, méghozzá mixelve. Hello, mindenkinek kellemes estét kívánok, itt is vagyunk, és folytatódik a szombat esti mix kavalkádunk. Ebben az órában még a lemezjátszóknál DJ Vágó, aztán 10 óra után érkezik majd DJ Váci, ugye a Sound of Sunshine-nal, 11 óra után pedig majd az új generáció DJ-je fog a lemezjátszók mögött állni, méghozzá Robin. Úgyhogy ebben az órában még együtt rádiózunk, ha van infód, jöhet 0620 316 3000, a lemezjátszóknál pedig

szombat estét kihagyhatatlan parti kellékem, ez a Sunshine FM, benne pedig a megújult MixXL. Hello mindenkinek a stúdióban, továbbra is Vlasz Norbert. Andrisnak nagyon szépen köszönöm ezt az elmúlt 2 órát, természetesen a mixeit vissza lehet hallgatni majd hétfőtől a sunshine.hu-n keresztül. Most viszont én egy picit elbúcsúzom, hiszen érkezik hozzánk DJ Váci, és tartol a Sound of Sunshine, viszont 11 óra után majd várok vissza mindenkit, amikor jön majd az új generáció DJ-je, méghozzá Robin. Úgyhogy 1 óra múlva Tali, most viszont jó szórakozást a Sound of Sunshine-hoz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi mixbe öntve. Mixbe öntve. Mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Two, one, zero. Az utazás kezdődik. A vezető

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs. Sehol
3: sincs. Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mix XL, a péntek, illetve a szombatesti állandó rezidensünkkel itt 10 óra után, méghozzá az új generáció DJ-jével, Robinnal. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, nem szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá 2 darab lemezjátszóra. Egészen 11 óráig a megújult Mix XL-ben a

új generáció DJ-je minden pinteken, illetve szombaton este 10 órától csak itt a Sunshine FM-en. Ő nem más, mint Robin. Kellemes estét kívánok mindenkinek, vannak még szép számmal üzenetek, úgy pörögnek a számok, hogy még a főzés is táncá alakul. Ez a műsor életmentő, egy hosszú nap után puszi nektek, Erika, és még egy üzenet, gratulálok a DJ-nek, minden alkalommal betalál. Végre egy rádió, ami tudja, mit akarunk hallani. Ez pedig Roland írta nekünk. Köszi szépen az üzeneteiteket, és hát természetesen innentől kezdve még jobban meghúzzuk, hiszen még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál az új generáció DJ.

0: megújult Mixixel, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát hölgyek, urak, hétfőn este 6 órakor várok legközelebb majd mindenkit. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-ben.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Csak a legnagyobb kedvencek.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.